Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ugye,

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: esti rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kövekkel zárták el a vasúti váltót, a rendőrség fiatalokat keres. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Megfizethető közmédiát szeretne a Független Közmédia Testület elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazza. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, október 15-én 6 óra után 4 perccel, én Vörös Levente vagyok, egészen 10 óráig maradok. Első körben örülünk, hogy kispéntek van, több van mögöttünk már, mint előttünk. Túl vagyunk a szerdán is, el se hiszem, és ráadásul jobb idővel kezdjük a mai napot, mint a tegnapit. 12 fokot mérnek odakint, bár a szél egy picit kellemetlen, de ez is alakul majd. Hogy hogyan, azt mindjárt megnézzük bővebben, azt viszont nem árulom el még, hogy kiket köszöntetünk, mert előbb híreket hozok a nagyvilágból. Shakira dalát követően pedig nekiugrunk. Ennek is jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Elton John énekel itt az Antit reggelben. Jó reggel, 10 percre járunk 6 óra után, és október 15-én csütörtökön akkor kezdjük meg először az időjárásukat. 12 fokot mutatnak a hőmérők, derült égboltot írnak mellé, és egyébként azért valahol ilyen felhősre kell számítani majd a nap folyamán, akár 20 fok is lehet 14 óra környékén. Hát majd meglátjuk, ha odaértünk. Most még azért nincs meleg. Őszi ruhát érdemes már felvenni, réteges öltözet. Nagyon fontos, nem szabad ilyenkor megfázni, mert az ember bele tud keveredni, és akkor itt a téli időszakban csak sokkal-sokkal rosszabb lesz. A pollen jelentésről egy-két szót, a parlagfő alacsony, a gombák pedig közepes poraszámmal vannak jelen a levegőben, úgyhogy már nem nagyon tapasztalható semmilyen allergiai tünet, egyébként, ha tényleg valamit tapasztal magán, akkor még érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként front ma nem terheli a szervezetünket, viszont hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyebbek, mert a magasban egy beáramló, hidegebb légtömeg érkezik fölénk. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak ennek hatására. A tájakon, ahol szelesebb az idő, most például itt reggel is nagyon szeles volt, a fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is lehet tapasztalni. A felhők miatt pedig kedvtelenebbek és lehangoltabbak lehetünk, amikor viszont kisüt a nap, akkor javulhat a közérzet, meg a hangulat is. Reméljük, ebből többet kapunk a mai nap folyamán. Úgyhogy továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, meg persze a hűvös időben a melegebb, rétegesebb öltözet viselésére, ez már ma is nagyon fontos. És akkor nézzük a híreket, böngészgetünk, megnézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Először is véradásra hívnám fel a figyelmét, mert hogy több is lesz itt a környéken. Szekszárdon a területi vérelátó intézetben október 19-én 8 és 17 óra között, aztán szintén 19-én Kurdon is lehet majd segítő kart nyújtani 12 óra és 14:30 között. Dombóváron a Dombóvári Transzfúziós Osztály intézetében várják a véradókat október 20-án majd 8 és 15 óra között, de Bátaszék sem esik ki ebből a körből. Bátaszéki Városházán a házasságkötő teremben lehet vért adni szintén 20-án majd 11 és 17 óra között, tehát szinte egész nap. Dombóváron megint csak majd október 22-én 8 és 15 óra között, Dunaszentgyörgyön pedig a Dunaszentgyörgyi Faluházban várják a segítőket 9 óra 30 és 14 óra 30 között október 22-én. Ezt az antrit.hu-n is megtalálja, illetve az ovs.hu-n is tájékozódhat, hogy mi kell, az nagyon fontos, lakcímkártya, személyigazolvány és tajkártya mindenképp legyen önnél. Aztán nézzük a további híreket, most már egy kicsit, ami az országunkat érinti. 92 milliárd forintos támogatásról sikerült megállapodni a magyar kormánynak Norvégiával. Orbán Anita külügyminiszter jelentette be tegnap este, hogy lezárultak a szeptember végén megkezdett tárgyalások a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusáról, úgyhogy hamarosan aláírhatják ezt a 2021 és 28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást, amiből hát nincs olyan sok, mert 2026 van, de több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kaphat Magyarország. Ugye a norvég alap keretében Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség 15 tagállamának a gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja, azért cserébe, hogy részesüljenek ők is a közös piac adta gazdasági előnyökből, hiába nem az Európai Unió tagjai, ugye, úgyhogy nem vonatkoznak rájuk az uniós kötelezettségek, viszont a piacból így is részesülnek, ezért nyújtják a támogatást. Az előző ciklusban Magyarország kimaradt, mert az Orbán kormány nem akarta, hogy a NER-től független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról, most pedig sikerült megegyezni, és így elnyerni tulajdonképpen ezt a 92 milliárd forintos támogatást. Végül pedig nézzük meg, hogy mi történik 14. Leó pápával, mert hogy aggasztó hírek érkeznek a Vatikánból, ugye diagnosztizálták őt, hát 71 éves, tehát fiatal egyházfőnek számít, sportos életet él, nem dohányzik, úszik, teniszezik, ügyel az egészségére, és valószínűleg egy genetikai adottságából adódhatott, ugye mindkét szülője rákban halt meg, hogy őt is diagnosztizálták, a tüdejében egy csomóra, a csomóra egy rutinvizsgálat közben figyeltek fel, a hírek szerint pedig tegnap meg is műtötték. Az érdekes egyébként és figyelemre érdemes, hogy a Vatikánban a gyakori titoktartással szakítva 14. Leó vasárnap maga jelentette be a betegségét, és egyébként érdemes egy kicsit utána olvasni, mert a helyzet az, hogy eltávolították a teljes alsó lebenyt a jobb tüdejéből, a biztonság kedvéért, tehát egy nagyobb területet metszettek ki, és Hát reméljük azért Leó pápa minden rendben lesz vele, és továbbra is végezheti a hivatalát, vagy folytathatja a hivatalát. No, hát akkor ennyit a nagyvilágból, meg az országból, meg a környékről. Menjen ön is vért adni, ha teheti. Az antrit.hu-n megtalálja az időpontokat, meg az ovs.hu-n is foglalhat ezekre saját időpontot. Úgyhogy megyünk tovább. A folytatásban köszöntjük majd természetesen a névnaposokat, meg a születésnaposokat is. Előbb viszont a C plus C Music Factory és a Gunna Make You Sweat érkezik. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

Jó reggelt, ez van itt reggel, 6 perccel járunk fél hét előtt, és ahogy ígértem, akkor köszöntjük gyorsan a névnaposainkat. Teréz ünnepel, úgyhogy őket köszöntjük. A Teréz a Terézia név rövidülése, egyébként pedig a Terézia görög eredetű női név, származása és jelentése azonban bizonytalan. Lehet, hogy vagy az Égei-tenger Tera, ma Santorini szigetének, vagy a Kréta melletti Terázia szigetnek, esetlegesen a délitalai Terasz, vagyis Tarentum városának a nevéből való. Egyéb ebben az esetben a jelentése e helyről származó, más vélemény szerint viszont a jelentése arató, szüretelő, vadásznő. És vannak még egy páran: Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Dominik, Hedda, Hédi, Hedvig, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, Tessa és Vilma. Hát akkor mindenkinek sok boldogságot kívánunk, kell nekik a taps! És persze köszönjük mindjárt a születésnaposokat is, előbb viszont még Paulina és az Odaadom érkezik. Jó reggelt! Yeah! Andrit reggel!

0: Sam Smith énekelt, pontban fél hétkor itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és akkor nézzük meg, hogy kiket ünnepelhetünk ma, kiket köszönhetünk, mert vannak születésnaposok. Fábri Zoltán háromszoros Kossuth-díjas magyar színházi és filmrendező díszlettervező született ma, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint az Isten hozta Őrnagyúr, vagy éppen a Pál utcai fiúk. De ma ünnepelne Tanya Roberts, amerikai színésznő is. És akkor ma vágja a tortáját még Rudolf Péter, Kossuth-díjas magyar színész, akihez az Üveg Tigris filmsorozat is köthető, meg egyéb minden sok más is. Járai Máté, Jászai Mori-díjas magyar színész, Ungvári Miklós, magyar olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, valamint Mesut Özil, török származású német válogatott labdarúgó. Hát csak boldogságot nekik! Megyünk is tovább, zenélünk mindjárt, aztán kinyílik a kalendárium is. Tartson velünk!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
6: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel.

Sadie Swims, meg a Loose Control. Itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 8 perc múlva már 3-4 hétnél járunk. Ez pedig azt jelenti, hogy gyorsan még kinyitjuk a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt ma. A legfontosabbakat ki is emelem. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1750-ben járunk, ekkor indult meg a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között. A kétnapos utat egyébként 15 forintért, azaz 2 borjú áráért tehette meg az utas. 1815, ekkor kezdődött meg Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetén. 1875-ben Budapesten a mai Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintették. 1928-ban egyetemisták tüntettek a numerus clausus módosításával kapcsolatos intézkedések ellen, bezárták a Budapesti Műegyetemet, a Közgazdasági Egyetemet, az Iparművészeti Főiskolát és a Pécsi Egyetemet is. 1944-ben járunk, sikertelen kiugrási kísérlet történt a II. Világháborúból, a rádióban beolvasták Horthy Miklós kormányzó proklamációját a fegyverszünetről, az SS különítménye pedig elrabolta ifjabb Horthy Miklóst. A német csapatok megszállták a budapesti hidakat, a nyilasok elfoglalták a rádiót, Szálasi Ferenc és az általa vezetett Nyilas Keresztes Párt és Hungarista Mozgalom pedig átvette a hatalmat Budapesten. 1993-ban járunk, ez már a rendszerváltás után, a magyar légierő 28 darab MiG-29-est kapott Oroszországtól, az államadósság fejében a gépek egy hullámban érkeztek, mind a kecskeméti repülőtérre, ugye nemrég ezekből sikerült kilopni egyes alkatrészeket valakiknek. Vagy hogy mi történt? Hát az még ma is kicsit tisztázatlan. 1997 a Trust SSC nevű sugárhajtású jármű 1228 km/h-ra javította az autók szárazföldi sebességi rekordját. Még egyszer mondom, 1228 km/h-ra. Atya úristen, ki akar annyival menni, de tényleg? Aztán végül 2006-ból ekkor történt az olasz-liszkai lincselés, amelynek áldozatául esett Szögi Lajos tiszavasvári tanár. No hát, ezek voltak a legfontosabb események. Megyünk tovább, Dua Lipa énekel nekünk, aztán ránézünk még az időjárásra egyszer, és a sporthíreket is megnézzük. Maradjon velünk! Antrit reggel!

0: heart. 17 perc múlva már 7 óra. Jó reggel, ez az Antit reggel. Hát megyünk tovább, kérem szépen, most már az időjárással és a sporthírekkel, mert hogy 11 fokra hűlt a levegő az előző 12-ről. Ez azért egy icipicit meglepet engem is, de a mai napon akár 20 fokra is lehet majd számítani. Most azonban reggel mindenképpen őszi ruhát érdemes felvenni, réteges öltözet. Nagyon fontos, ne fázzon meg, ne most. Mert ilyenkor nagyon-nagyon rossz tud lenni, bele lehet keveredni, és akkor abból egész télen szenvedés lesz. No, hát akkor menjünk tovább a sporthírekkel, mert hogy a Bajnokok Ligája maradék meccseit rendezték tegnap, és több olyan nagy csapat is játszott, mint például a Liverpool, a Laskot verték 3-6-ra, mármint hogy a Lask otthonában a Liverpool nyert 6-3-ra. Aztán az AS Roma fogadta a Real Madridot, és egy 3-4-es elég kiélezett mérkőzésen végül a Real nyert. Az Aston Villa Fenerbahce-t verte 6-0-ra, de játszott például a Betis és a Porto 3-2-t, illetve a Borussia Dortmund is meglepetést okozott. Pontosabban nem ők, hanem a Bodø Glimt, mert hogy 1-0-ra nyert a Bodø. Úgyhogy ez is egy igazi meglepetés volt a tegnapi nap. Például a Manchester City PSG meccs is lezajlott, 2-4 lett, nyertek a franciák, illetve a Shakhtar Donetsk AEK Athén is 3-1-re végződött. Ezek voltak a legnagyobb mérkőzések. Aztán nézzük, hogy mi volt még, például, ha már Bajnokok Ligája, akkor a kézilabda is volt, a Veszprém a Partizán Belgrádot fogadta, és győzte le 38-28-ra. Kosárlabdában a Sopron lépett pályára az Eurocupban, a női Eurocupban, és ők is nyertek a Nice ellen 89-71-re. Végül pedig akkor, ha már rúgtuk, meg ütöttük, meg dobtuk is a labdát, illetve dobtuk kétféleképpen, akkor üssük is, mert hogy extra ligát rendeztek a női röplabda bajnokságban, ahol a Székesfehérvár a TFS-ét 3-0-ra, a Kaposvár a Veszprémet 3-0-ra, a Szent Benedek Röplabda Akadémia kikapott, mármint verte, a Szent Benedek Röplabda Akadémia kikapott a Békés Csabától 3-1-re, illetve az Újpest is nyert a Nyíregyháza ellen 3-0-ra. Hát ez minden, azt hiszem, egyelőre, amit érdemes tudni a sportról, meg az időjárásról. Megyünk tovább, a horoszkóp érkezik mindjárt, úgyhogy maradjon velünk.
1: Ez a Szantrit reggel!

0: Túl távol, elég közel van már a 7 óra, úgyhogy nekiugrunk a horoszkópunknak, megnézzük, mit jósol mára önnek. A mérlegnek a baráti kapcsolatai helyeződhetnek ma mérlegre. Leginkább a pénzügyekkel kapcsolatban zörrehet össze valakivel. Ha úgy látja, hogy az illető csupán kihasználja az ön jó indulatát, akkor itt az ideje, hogy véget vessen ennek a kapcsolatnak. Az ellenkezője is megeshet, azonban ne lepődjön meg, ha ma sokszor kér kölcsön egy barátjától, és az már nem ad többé. Az erőszakossággal csak rontaná a helyzetet, legyen kedves! A Skorpió uralkodó bolygója a Holddal kerül ma kedvezőtlen fényszögben, a rossz érzések utolérik, és hajlamos lehet ráadásul mindent érzelmileg megélni. Azt is, ami nem a szív témája, például a pénzügyeket. Ezek miatt veszhet össze a társával, vagy a barátaival is. A közös pénzügyek jelentik elsősorban a húzavonatárgyát. Ha nem erőből akar megoldást találni, hanem hajlik a kompromisszumra, akkor előnyösebb helyzetbe kerülhet. A nyilasnak a társkapcsolati és általában a nyilvánossággal kapcsolatos gondjai hamarosan enyhíthetőek lesznek. Ha ma túlságosan szembe tűnnek önnek, az azért is van, mert egyáltalán most hajlandó tudomásul venni azt, amit eddig igyekezett nem nagyon észrevenni. A rossz tehát nem új keletű, és ön sem teljesen hibátlan abban, hogy minden úgy esett, ahogy. De itt az idő, hogy változtasson a bajokon. A bakóta közös élmények, elsősorban a közös munkálkodás az, ami ma összehozza a társával, avagy bármely nyilvános kapcsolatával. Okos és politikus lépéseket is tehet ma, ami által megerősítheti szövetségeit, és javíthatja társadalmi társasági pozícióját is. A megérzései is magas fokon működnek a mai napon, a bölcsessége és belátása legalább annyira számít ma, mint az álmai. Figyeljen az álmai és látomásai üzeneteire! A vízöntő uralkodó bolygója a Marssal és a Plutóval is igen jó konstellációban áll, az ötletesség ma alapvető tulajdonsága, és ha ez kedvességgel is társul, amire a vénuszi hatás miatt jó esély van, akkor biztos lehet abban, hogy újító ötleteivel célt érhet. Ha éri is támadás valaki részéről, nem érdemes túlságosan a lelkére vennie. Az ő tüzének nagyobb lehet a füstje, mint a lángja, az öné viszont maradandó szikra. A halaknak az anyagiak és a pénzügyek körül forognak a gondolatai, és jól is teszi, ha egy kicsit többet foglalkozik ezekkel a dolgokkal. A csillagok most ezen a téren működnek, és hozhatnak önnek szerencsét is, jó megoldásokat. Ráadásul a Jupiter erejét most újra kihasználhatja a kapcsolatépítés terén. A nyilvános kapcsolatai ma szerencsét hozhatnak önnek, ha valaki ma a szem elé kerül. Az nem véletlen. No, hát így állunk akkor a horoszkóppal, zakatolunk tovább, Mariah Carey érkezik a We Belong Together-rel, aztán természetesen folytatjuk majd a kosokkal. Maradjon velünk!
1: Ez az Andrit reggel!

0: Jó idejó nóta, Mariah Carey és a We Belong Together. 5-6 perccel járunk, 7 óra előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és folytatjuk a horoszkópunkat, ahogy azt ígértem, a kossal. Mert hogy a kos uralkodó bolygója a Vénusszal áll konstellációban, aminek a hatására ma, ha akar, javíthat a szerelmi és a baráti kapcsolatain. Ideje hát előbújni a magányosságának csigaházából. Igaz, hogy ez némi energia befektetést igényel öntől, de megéri odaadni a magát a társasági életnek. Ha ma baráti körbe hívják, ne mondjon nemet. Akkor sem, ha fáradt vagy lehangolt. Épp a magány miatt lehet az. A bika a társ életterületén áthaladó Vénusz a Marssal és a Plutóval kerül igen erős konstellációba. Vadó szerelmes hangulatok keríthetik a hatalmába, és ettől átértelmeződik minden, amit tapasztal, amit lát. Mások ezt úgy láthatják, hogy ön túl rámenős lett mostanában, noha hódítást hódításra halmoz. Ettől eltekintve nem biztos, hogy önnek van igaza. A világ szépségét és különlegességét mindenáron meg is szeretné ragadni. Az ikrek a jegyén áthaladó Uránusz és a Hold nehéz fényszöge miatt kerülhet nehéz érzelmi konfliktusba, a munkatársaival és a családtagjaival elsősorban. A legjobb lenne, ha el tudná kerülni, hogy az esetleges feddést, önnek nem tetsző utasításokat túlságosan a lelkére vegye. Ha nagyon nem ért egyet, akkor a legjobb, ha a kivárás taktikájához folyamodik. Holnapra már másként fog látni mindent. A ráknak az uralkodó bolygójával kapcsolódó Plutó ma kedvezőtlen konstellációba kerül, a Vénusszal is. Akaratosságával megbánthat valakit még akkor is, ha nem szánt a bántásnak, amit tesz, vagy amit mond. Elsősorban a szűkebb értelemben vett családjában, vagy a kollégái közül sérthet meg valakit, és megeshet, hogy az illető még kimutatni is elfedi a bánatát. Ezért jobb, ha ma inkább szőrmentén fogalmaz, legyen empatikusabb. A két bolygó is az oroszlán jegyében jár ma, illetve két bolygó is az oroszlán jegyében jár, más közülük az egyik szerencsehozó csillaga. Ezzel már nagyjából mindent el is mondtunk a mai napjáról. A nappal kapcsolódó Jupiter ráadásul valami olyan lehetőséget hozhat el az életében, amit az elmúlt időszakban kihagyott. Most itt az idő, hogy bepótolja a lemaradását, legyen szó építkezés, szépítkezésről, szerelemről, avagy pénzügyekről, vagy akár mindezekről egyszerre. A szűz egy kisebb utazást nagyon élvezetesnek tarthat, akár magánügyben, akár munka miatt tenné is meg. Nem csak jól érezheti magát azonban, hanem haszonra is szert tehet azáltal, ha kicsit kimozdul szűkebb és megszokott környezetéből. Az új utak másféle látásmóddal, új szemlélettel gazdagíthatják, ami révén átértékelheti az eddigi álláspontját, új reményekkel, tervekkel és ismerősökkel gazdagodhat ma. És közben befutott Vali.
1: Jó reggelt!
0: Hello Levi! Jót mondott neked a horoszkóp?
1: Jót! Na. Jót, egyébként úgy nem rossz.
0: Ezért mondom, nekem meg kiváló ötleteim lesznek.
1: Hát most már nem volt olyan hideg, mint tegnap reggel volt,
0: de ez jelentősebben
1: ennyi év, 12 fok körül van most, és azért elmondom a hallgatóknak is, hogy beszéltem a boltba reggel, és én, aki éppen felocsudik a hőhullámok és hőségriadok után, szembe találtam magamat a Mikulás csokis polccal a boltban, és így konstatáltam, hogy jó, hát akkor ez is közeledik, hát másfél hónap múlva itt a Mikulás.
0: Hát igen, meg azért ennyi mindent beszerezni a Mikulásnak sajnán egyszerű,
1: igen,
0: tehát
1: úgyhogy,
0: idő
1: úgyhogy a boltok tele vannak már Mikulás csokikkal.
0: Így van, úgyhogy mindet körbe kell járni a Mikulásnak, ez ennyi időbe telik.
1: Igen, időben.
0: Ezért kell előbb kirakni.
1: Időben felhívják a figyelmünket, hogy egyébként közeledik a Mikulás, a karácsony és egyéb ünnepek.
0: És hamarosan itt a nyár.
1: És hamarosan itt a nyár.
0: Nem, az most elég is volt.
1: Az is jön.
0: Nyárból elég volt. Na jó, hát akkor most a 6 órából is elég volt, mert a 7-be kanyarodunk mindjárt, és a napi 5-össel folytatjuk. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 0-17.
6: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen!
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen. Zelenszkijjel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Indul a Ganz Ábrahám hitelprogram. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen Kecskeméten, tetten érték őket egy kecskeméti áruház parkolójában. Egyikük épp 6,5 kg marihuánát vett át. A férfi 2022-ben kezdett kábítószer terjeszteni, marihuánát és kokaint is árult, utóbbit később Spanyolországból szerezte be. A nyomozók az első szállítmány mellett egy második, csak nem 7 kg-os kannabisz szállítmányt is lefoglaltak. A házkutatások során kokaint, marihuánát, több millió forint készpénzt és értékes autókat is találtak. A hálózat vezetőjét, annak élettársát és a finanszírozót jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják, további tagok ellen kábítószer kereskedelem, illetve birtoklás miatt emeltek vádat. A vezető letartóztatásban van, a többiek közül 4 bűnügyi felügyelet alatt, 2 szabadlábon várják a bírósági tárgyalást. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban jelezte, hogy elindult Brüsszelbe az uniós csúcs találkozóra, ahol először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal. Aztán a csütörtöki csúcs előtt még részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Pénteken reggel pedig a tervek szerint Ukrajna elnökével Volodymyr Zelenszkijjel tárgyal 4 szem közt. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A kormányváltás óta többször felmerült már, hogy Magyar Péter és Zelenszkij üljön tárgyalóasztalhoz, ami az ukrán és a korábbi magyar kormány közötti nagyon feszült viszony után mindkét fél szerint időszerű volt már. Végül ehhez az a hétfői bejelentés nyitotta meg az utat, aminek értelmében Ukrajna egy történelmi jelentőségű törvénnyel biztosítja a magyar nyelvű oktatást az ország magyar nyelvű kisebbsége számára. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a hitelprogramról, ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plus és Nemzeti Bajnokok Hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez, írja a Pénzcentrum. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében.
3: Rádió Andrét időjárás.
10: Kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perce járunk 7 óra után október 15-én csütörtökön. Én Vörös Levent vagyok, és itt van Vali is. Hello Vali.
1: Jó reggelt, hello Levi.
0: No, hát akkor nekivágunk a napi ötösünknek.
1: Ezúttal kérdésem.
0: Azt kérdezzük tőlük, hogy ha holnaptól minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó, ami leírja a személyiségét, akkor mit választanának a sajátjukra?
1: Húha,

0: Jó reggelt, ez az Antvíz reggel, 3 perc múlva már 7:45-nál járunk, és akkor megkezdjük a napi ötösünket, amelyben ezúttal azt kérdeztük az ötöktől, hogyha holnaptól minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó, ami leírja a személyiségét, akkor melyiket választaná, vagy mit választana a sajátjára?
1: Azért kevés az az egy szó, szerintem.
0: Na jó, de azért mégiscsak kevés, egy támpont, egy irány.
1: Meg kérdés, hogy azt szeretném kiírni, amit szeretném, hogy lássanak, vagy amit valójában gondolok magamról, mert ez a kettő azért összeütközik, mert az emberek nem feltétlenül látják azt a valódi énünket, és lehet, hogy csak kevés embernek mutatjuk meg, mint amit mondjuk a nagy többség.
0: Aha, biztos.
1: Én nem tudok egyszerűen gondolkodni ilyenekkel nem. kapcsolatban egyébként.
0: Valóban nem. Kezdjük is akkor el Anitával.
1: Anita múzeum pedagógus, és emellett nagyon sok időt tölt a természetben.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát az én homlokomra az lenne írva, hogy oroszlán, nagy betűkkel, ugyanis ez a csillagjegyem, de az aszcendensem is ez, úgyhogy dupla oroszlán vagyok, ami elég jól megmutatkozik a személyiségemen. Ha kell, akkor gyors vagyok, határozott, szenvedélyes, lendületes, erős, energikus, karizmatikus, és mindent beleadok az adott tevékenységbe, feladatba. De amikor nem kell, akkor nem csinálok semmit. Akkor lusta vagyok, végtelen. Úgyhogy ezek az állapotok váltakoznak nálam, pontosan, mint egy csodálatos oroszlán, akit a szavannál látunk, legalábbis filmekben. Úgyhogy abszolút tudok azonosulni az ő életmódjukkal, viselkedésükkel. Hát ennyi.
0: Ilyen van, Vali?
1: Nagyon jó, igen. De te dupla oroszlán.
0: Dupla oroszlán? Ez létezik?
1: Persze.
0: Jó, hát
1: és abszolút karakteres, így egyébként a hangjából is hallatszik, hogy ez a karizma, ez a lendület, ez a kicsit, ez a méltóság is ott van a hangjában. Tehát azért egy dupla oroszlán, igen, nekem is van, tehát nekem a Marsom és a Szaturnuszom az oroszlán, tehát ez egy ilyen nagyon... kicsit agilis, pörgős és megy a dolgai után, akinek megredesül a napjegye és az aszcendense, az igen. És ez tök jó így, ahogy egyébként mondja Anita. Ez így azért sok, aki kicsit ért az asztrológiához, az érti, hogyha oroszlán, akkor ő oroszlán. Igen.
0: Nagyon szuper. Na, majd kíváncsi leszek, hogy Norbiról meg tudod-e mondani esetleg.
1: Norbi rengeteg mindennel foglalkozik, vállalkozása is van. Az egyik legnagyobb problémája, hogy minden is érdekli.
0: Ez melyik csillagjegyre jellemző, a minden is érdekli?
1: Hát ez...
0: Mindre.
1: Ezt így nem tudom.
0: Hallgassuk Norbit.
3: Hát a személyisége, várjál, most gondolkoztam az előbb is, és nem jutott eszembe pontosan maga személyiségnek egy gondolata. Hát nem tudom, erre nem tudtam jó ötletet, mert ugye a személyiség tulajdonságok, erre nem volt jó ötletem. Minden esetre az én személyiségemhez hozzátartozik a segítőkészség, és én azt gondolom, hogy én egy illetve maga az empátia, ami a kettő szerintem együtt jár, és az én homlokomra rá lenne írva, hogy empatikus.
0: Na, csak na. Jött valami a végén.
1: Empatikus.
0: Gondolkodott rajta egy picit. Empatikus.
1: Igen, empatikus.
0: Na, amelyik csillagjegyben született
1: ez a Norbi? Ez egyébként én ikrekre tippelnék így most elsőre, de nem valószínű.
0: Na, majd megkérdezzük.
1: Majd megkérdezzük, de ezt így nem lehet így megmondani.
0: Na jó, hároman vannak még hátra, ketten már elmondták, hogyha holnaptól minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó, ami leírja a személyiségét, akkor melyiket választanák? A saját homlokukra nyilvánvalóan. Előbb viszont még zenélünk egyet, maradjon velünk. Antrit reggel.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: Oh.

0: Believer, az Imagine Dragons, 7 óra 23-kor itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, folytatjuk a napi adásunkat Valival.
1: Így van.
0: És hello.
1: Jöjjön, hello.
0: Még ne jöjjön, még előbb mondom, mi a kérdés.
1: Kérdés.
0: A kérdésünk igen. Természetesen ma is van, a napi ötös pedig azt válaszolta meg nekünk, hogyha holnaptól minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó, ami leírja a személyiségét, akkor mit választana a sajátjára? Ezt a napi ötös tagjai válaszolták meg, ketten már el is mondták, Erzsébettel folytassuk.
1: Erzsébet szereti a koktélokat, bár nem nagyon iszik alkoholt, inkább limonádét és szörpöt.
0: Na jöjjön, Erzsébet.
2: Hát ez egy jó kérdés, mert azért ez... az ember minden nap másképp gondolja, éppen épp milyen szituációba keveredsz. És érdekes, legelőször az önfeláldozó jutott eszembe, de ez így nem fedi a valóságot. Talán az empatikus, az együttérző lenne az, ami leginkább jellemez engem.
0: No, hát
1: na, most már akkor a második empatikus.
0: Attól függ, milyen lábbal kerül föl.
1: Igen.
0: Hát mert azért miért van, amikor az ember azt mondja, hogy menjünk erre, menjünk arra, valamikor meg fel kell, és akkor mondjuk rá lehet húzni azt, hogy energikus, valamikor meg úgy kell fel, hogy legyen már vége a napnak, senkinek nem akarok hozzászólni, senki ne szóljon hozzám, akkor meg lehet azt mondani rá, hogy...
1: Ezért nehéz az, hogy egyet kell választani, mert azért, meg arról ne is beszéljünk, hogy az ember folyamatosan változik. Mindig egyet kiragadni...
0: Nem ilyen 10-12 évenként változik az ember személyisége,
1: hát
0: vagy az
1: tudom.
0: Valami más?
1: Ez nem tudom.
0: Lehet, hogy valami más.
1: Az ízlése, nem? Az nem az 7 évente azt mondják. Mert, hogy mondjuk ételek kapcsán.
0: Lehet, az változik 10-12 évente, nem tudom.
1: Egyébként lehet, hogy most éppen Erzsébetet, vagy például Norbit is az empatikus fázisában kaptuk el.
0: Empatikusak, mert együttérzőek velünk, és segítettek nekünk, és
1: nekünk, hogy megválaszolják a kérdést, így van.
0: Így van. No.
1: Így is nézhetjük.
0: Hát akkor, ha hárman mondták el, ketten még hátra vannak, azt kérdeztük tőlük, hogy ha minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó holnaptól, akkor ami leírja a személyiségét, akkor mit választanának? Ketten még elmondják, maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Egyedül, egy perccel járunk 7:30 előtt. Hát ön nincs egyedül.
1: Mi nem vagyunk egyedül.
0: Meg mi sem vagyunk egyedül, mert itt vagyunk Valival. A napi ötös tárgyaljuk az Ancit reggelben. A kérdésünk továbbra is az feléjük, hogyha holnaptól minden ember homlokára rá lenne írva egyetlen szó, ami leírja a személyiségét, akkor mit választanának a sajátjukra?
1: Magadnak már választottál, Levi.
0: Még nem mondom el.
1: Még nem mondod el, jó.
0: Mondja el mindenki.
1: Okay.
0: Mondja el például Sasi, mert hogy vele folytatjuk.
1: Sasi szeret sokat beszélni, mindig azt gondolta, hogy neki van igaza, és amit mond, az úgy van, de az idő során rájött arra, hogy ez nem mindig igaz.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát jó sok mindent lehetne írni, de akkor talán azt írnám rá, hogy segítő, mindenféle értelemben, akár fizikálisan, akár mentálisan, akár szép szóban, akár tettekben, azt gondolom, hogy ez a szó, ez illik rám. Remélem, hogy más is így gondolja.
0: Na hát, egyébként a segítő az egy tök jó.
1: Igen.
0: Tök jó szó. És tényleg mindenhogyan lehet értelmezni.
1: Mindenhogyan, igen.
0: Elég tág, mert ugye a legtöbb ilyen tulajdonság, vagy ilyen személyiséget leíró szó, az nagyon valamire fókuszál. De a segítő az végül is egy elég tág, benne van minden.
1: Sok mindent belefoglaltatik, ez így van. Hmm. Igen.
0: Akkor már csak Ákos van hátra, őt is hallgathatjuk.
1: Ákos hobbija a videójátékozás, de a való életben sem áll tőle messze, hogy játék puskával szaladgáljon.
0: Na, hallgassuk Ákost.
3: Talán legyen az, hogy energetikus, mert mindig van energiám arra, amire akarom, hogy legyen.
1: Hát amit szeret csinálni, arra van energiáját, ez itt teljesen rendben van.
0: Na, Vali, te milyen szót innál a honlapra?
1: Én gondolkoztam a változás és a kiszámíthatatlan között, de hoppa, maradok a változásnál.
0: Hoppá. Én meg azt mondom, hogy hát azt szokták mondani, nem? Hogy ide van írva a homlokomra, hogy hülye.
1: Ja, hát akkor jó.
0: Én nem azt írnám az enyémre, én azt írnám, hogy nyitott.
1: Ja,
0: mert elég sok minden érdekel, és el tudok veszni. Például egy Wikipédia oldalon simán el tudok veszni egy random ember nevénél, rákattintok, és elolvasom az életútját, mert érdekel.
1: Érdeklődő, nem?
0: Érdeklődő.
1: Na,
0: aha.
1: Az is jó.
0: Tegnap Steve Jobsról beszéltünk, igen, és az életrajzi könyvét kikölcsönöztem a könyvtárból. Hát igen. Ilyet.
1: Na.
0: És én számtalan ilyen esetet egyébként fel tudok sorolni az életemben.
1: Én akkor maradok a változásnál.
0: Maradsz a változásnál.
1: Igen. Igen.
0: Jó. Na. Hát én is gondolkozom rajta, hogyha esetleg van ilyen. Ez egy elég elgondolkodható kérdés tud lenni. Mi pedig gondolkozunk egy picit, illetve hát nem is nagyon kell gondolkoznunk, mert hamarosan útin fogkal jövünk.
1: És majd fogunk játszani.
0: És játszani is fogunk, úgyhogy érdemes bekészíteni a telefont, de még nem most, előbb útinfo, maradjon velünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
10: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
9: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a közlekedési infokkal. Vali, mi a pályázatokon?
1: Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái, ezért a 143-as és 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat pedig a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton továbbra is Dunaszentgyörgy és Kakast között kaszálnak egészen a 124-estől kilométertől a 149-es kilométerig, illetve a 6-os főúton két település átkelési szakaszán a Rákóczi utcában kátyúznak. A 16-os kilométeri útszűkület miatt kell lassítaniuk az arra haladóknak.
0: Ennyi? Ez minden?
1: Igen.
0: Városon belül nem munkálkodnak?
1: A továbbra is ott az 56-os úton a vasútnál november közepéig gyalogos átkelőhelyet építenek, úgyhogy ott még úszukület van érvényben, illetve a Csatáron kifelé igen, 7-es és 8-es kilométernél. Ez egy ilyen eléggé stagnáló dolognak tűnik.
0: Bár ott, ahogy láttam már, azért egészen jól haladnak. Na de, ami inkább fontosabb a forgalom, mert mondom, erre érdemes, vagy éppen nem érdemes közlekedni, például az újvárosi templom előtt nagyon sokan vannak, vöröslik is a térkép, illetve a volt Skála áruház előtti kereszteződésben is, de ahogy látom, a Fürdőház utca is kezd megtelni, nyilván ott van egy általános iskola, illetve a Bezerédi utca, a Szent István tér, és most egészen hosszú sorokat látni, legalábbis a térképen az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakaszon az elkerülőn, és hosszan be a városba vezető úton, az 56-oson délről a Csatári torok körforgalmáig.
1: Egyben, és hogyha lát bármi olyat, akkor hívja minket a 744-444-444-es telefonszámon.
0: Például rendőrt, akár ahol kint van az 55-ös főúton Pörbölynél, illetve a Bátaszéki körforgalom és az M6-os felhajtója között is mindkettő az 55-ös főúton. Meg is írhatja nekünk a telefon mellett, de csak utasként a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel!

0: Bob Sinclairrel, meg a Ragdis Partyvel. Jó reggelt! 6 perc múlva járunk már 3:48-nál.
1: És akkor térjünk rá az időjárásra.
0: Gyorsan,
1: jelentősen enyhébb a ma reggel, mint ami tegnap
0: volt. De az létezik,
1: volt.
0: Hogy kevesebb a hőfok, mint reggel 6 órakor?
1: Most 8 fok van most kint.
0: Én 10-et látok, és reggel 12-t láttam.
1: Hát lehet, hogy feltámadt a szél, és akkor az ember egy kicsit talán hűvösebbnek érzi kint. A lényeg, hogy ma azért szeresebb idő várható, mint tegnap volt, változóan felhős is lesz, aztán a nap is kisüt egy kicsit, 19-20 fok lesz a maximum, csapadék nem várható. Egy kicsit enyhébb lesz talán a mai nap, mint amilyen tegnap volt.
0: Igen, ez egy jó hír egyébként. Én a szerdában mindig úgy vagyok, hogy csak gyorsan legyünk túl rajta, és túl vagyunk rajta, és ma akár 20 fok is lesz, ez tök szuper.
1: És most az éjszaka sem volt annyira hideg.
0: Igen, az őszi ruha ennek ellenére még mindig indokolt, réteges öltözet, a pollen szezonról nagyon jó hírek érkeztek, a parlagfű már csak alacsony, a gombák pedig közepes spóroszáma vannak jelen a levegőben, úgyhogy szipi szuper, és egyébként pedig front nincs felettünk. Egy enyhe hideg front is.
1: Enyhe hideg front, meg
0: jöhetnek.
1: Esetleg aki a szélre érzékeny, annál előfordulhat fejfájás.
0: Fejfájás, igen, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, ingerlékenység, nyugtalanság, bla bla bla bla bla bla bla, ezek a szuper dolgok, amik
1: kopásos eredetű
0: ízületi bántalmak.
1: Ízületi bántalmak.
0: Nincsenek, talán annyira hideg nincsen, de minden esetre most, amikor jön majd a felhő, jön a sok felhő, akkor lehangoltabbak is lehetünk, kicsit kestelenebbek, olyan szürke lesz ez a
1: csütörtök. De már csütörtök van, mert közeledik a hétvége, és akkor talán ettől egy kicsit,
0: igen,
1: kicsit derűsebbek leszünk.
0: Meg derűsebbek leszünk persze a daloktól, amik jönnek a folytatásban, és a játéktól.
1: És a játéktól meg pláne.
0: Mert hogy játszani, igen, is fogunk a Baranya megyében található Bikali Puchner birtok nyereményért. A legújabb attrakciójuk, a Játszó Birodalom nyitja meg majd kapuit október 23-án. Ide lehet egy családi belépőt nyerni. Játszon velünk a következő dal után, a dal után, nagyon fontos,
1: után.
0: Akkor is fogjuk mondani, mikortól lehet csörögni a 74-444-444-es számot, pedig már azért érdemes bekészíteni. Addig pedig érkezik Zombrer, meg a Homewrecker. Jó reggelt!
2: Ez a Szantrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Antit reggel, tűpontosan 3:48-kor megkezdjük akkor a játékunkat.
1: A játékunkat, így
0: mert
1: van.
0: Hogy játszani fogunk még hozzá, miért is, Vali?
1: Hát, hogy Bikalon új élménypark nyílik, egy játszóbirodalom.
0: A Baranya megyei igazán, Bikalon, így
1: igazából
0: van.
1: Igazából 3000 négyzetméteren, úgyhogy ez a gyerekeknek ez egy paradicsom lehet.
0: Nincs is messze.
1: Gondolom, hát és nincs is messze.
0: Szomszéd megyében.
1: Tőlünk. Óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, van wellnessre lehetőség, szállás is, úgyhogy ez egy ilyen komplett kis, akár egy hétvégi kikapcsolódásnak
0: igen,
1: tökéletes lehet.
0: A Puchner birtokról azt kell tudni, hogy családnak. Visszarepíti az embert egy kicsit a középkorba, és nekik ez egy új ilyen attrakciójuk, a játszóbirodalom, ahova lehet nálunk nyerni egy családi belépőt.
1: Így van, úgyhogy lehet telefonálni, és várjuk a telefonokat a
0: 744-444-es számon egyébként. Hát több mint 3000 négyzetméter, ezt mondtad?
1: Igen, az hogy több mint 3. Nem is tudom ezt így elképzelni egyébként, hogy az mekkora lehet.
0: De egyébként mind a kicsiknek, mind a nagyoknak van rengeteg játék, amivel...
1: Azért ez egy felnőttnek is nagyon jó kis kikapcsolódás.
0: Hát például a Pixel és Pixel szoba árkád játékok. Az arcade játékok, ezek tudod mik azok?
1: Nem, azt nem tudom, hogy mi az.
0: Mi a neve? Amikor így fönn kell tartani a golyót, és a...
1: Ja, igen, tudom,
0: és
1: tudom,
0: az
1: tudom,
0: ilyen
1: tudom.
0: Karokkal
1: igen,
0: kell.
1: Igen, olyan, mint az a másik. Nem jut az eszembe.
0: Nagyon jók vagyunk, Vali. Zseniálisak vagyunk.
1: Előttem van, és játszottam is ilyennel egyébként.
0: Nem ping-pong, hanem valamilyen...
1: Hát, és ilyen karok vannak, és akkor kell nyomogatni, és fenntartani.
0: Itt például a labdát. Na, az is egy árkád játék. Hogy itt lesz, azt nem tudom. De rengeteg ilyen árkád játék van, úgyhogy érdemes telefonálni a 74-444-444-es
1: számon. És hát már őszi szünet előtt kinyit egyébként az élménypark, ugye október 23-án, és akkor kezdődik az őszi szünet jó egy hét, úgyhogy ez arra is kiváló kikapcsolódási lehetőség lehet.
0: Hogy akár
1: egy egész családnak.
0: Akár egy középkori túrával egybe kötve.
1: Igen. Úgyhogy várjuk a telefont, aki
0: 74,
1: szeretne nyerni.
0: 74-444-444 az utolsó lehetőségek egyike. Lövöldözős céljátékok, egyébként ez nekem tetszik.
1: Na.
0: Nem tudom, hogy az lézer puskát jelent.
1: És azért képzeljük el, az ember ott megszáll, reggel fel kell, megreggelizik, az, és akkor elindul játszani.
0: Hát vagy csak gondol egyet reggel.
1: Felfedezi az egész parkot.
0: Vagy csak gondol egyet reggel, beül az autóba, és akkor...
1: Egy napos kikapcsolódásnak is tökéletes.
0: Pontosan. Egy családi belépőért játszunk, és a játékunk is tök jó szerintem. Minden kérdésre a rossz választ várjuk.
1: Nagyon izgalmas. Olyan nagyon egyszerű kérdéseket teszünk fel, és ugye jön az evidens zsigeri válasz. A jó, de hogy igen. Mi nem arra vagyunk kíváncsi,
0: például
1: hanem egy teljes...
0: Például milyen színű a friss hó,
1: igen,
0: és az ember rávágná, hogy fehér, mert az, de mi
1: de
0: a
1: hogy
0: rossz,
1: közben nem.
0: Rossz választ várjuk. No, még egy lehetőség a 74-444-444-es számon, de nem nagyon akar velünk senki játszani. Pedig ez a családi belépő 20 000 forint értékben azért nem semmi.
1: Hát azért ez nem kevés.
0: És simán egy hétvégét... egy hétvégi programot lehet erre felépíteni.
1: És most már nincs is nagy meleg kint, most már kellemes az időjárás is hozzá.
0: Hát meg hűtött-fűtött belső tér is van.
1: Na, még inkább.
0: Még inkább, hogy akár bent is lehet lenni. Még el lehet kapni egy jó időt hétvégén. Kint is lehet lenni.
1: Tegnap előtt csak úgy jött azonnal a telefon, és vitték a nyereményt.
0: Hát csak nem tűntek el a szülők, a nagyszülők, akik a gyerekeknek nyernének egy jó kis játszó birodalom belépőt a Bikali Puchner birtokra. Ászta mindenit. Nem játszunk.
1: Akkor eltesszük következő alkalomra.
0: Eltesszük a következő alkalomra. Jövő héten lehet velünk játszani, ha most esetleg már nem futna. Pedig 7:49 van, tehát hogy igazából még talán nincs
1: még a munkaidő sem kezdődött el.
0: Hivatalosan. Nekünk már igen például.
1: Igen.
0: De reméljük, hogy önnek még nem. Hát még az autóban lehetne egy jót játszani. De nem. Hát sajnáljuk.
1: Akkor majd jövő héten.
0: Várjál. Igen. Erre van ilyen.
1: Igen.
0: Hát sajnos.
1: Akkor majd jövő héten folytatjuk.
0: Jövő héten akkor játszunk, remélhetőleg akkor telefonálnak is majd a 74-444-444-en. Utolsó lehetőség. Erik Iglesias meg Vizin közösével megyünk tovább. Hát sajnáljuk, hogy nem jött össze. A Duel Corazonnal folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, nem egész 3 perc múlva, vagy inkább majd lassan csak 3 perc múlva, 8 óra.
1: Így van, 4 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek.
0: Vali, most nézel az órára, 3 perc múlva.
1: Hát, nem egy jár az óra.
0: Na mindegy. A lényeg az, hogy hamarosan 8 óra, úgyhogy összegezzük gyorsan itt az óránkat.
1: Azt egy nagyon érdekes kérdést tettünk fel a napi 5-ös tagjainak, hogyha egyetlen szóval kellene jellemezni saját magukat.
0: Amit a homlokukra
1: kell írni. Amit a homlokukra kell
0: írni,
1: akkor mi lenne az?
0: Holnaptól. Holnap. És akkor itt választották az empatikust,
1: segítőt. A segítő is volt, energikus.
0: Energikus lenne Ákos, igen.
1: És oroszlán, amit Anita mondott.
0: Igen, és le is vezette, hogy miért éppen az oroszlán. No, hát akkor van itt minden, volt itt minden, és szerintem ezen el lehet gondolkozni egy darabig, az biztos.
1: Érdekes volt, szerintem érdemes otthon igen elgondolkozni, ki mit írna ki saját magáról, de csak az őszintét. Csak meri az őszintét merje, felvállalni.
0: Amit mindenki más is lát.
1: Vagy nem lát, és pont azért kiírni. Na, hát.
0: Érdekes kérdés. No, viszont a 8 órához érve akkor fordulunk majd a következő óránkban, ami azt jelenti, hogy beszélgetni fogunk. A témánk fent van egyébként a Facebook oldalunkon, hamarosan pedig ki is derül. Előbb viszont jönnek a hírek, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vigyázz, dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Jogsértő volt a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. A fuvarozók is kapnak üzemanyag támogatást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájkjogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájkjogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig készkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban reggel párás ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
13: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
12: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel 8 óra után, október 15-én csütörtökön. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem Vali. Hello Vali.
1: Jó reggelt, hello Levi.
0: No, akkor megkezdjük a beszéljünk róla óránkat, amelyben ezúttal a témánk a...
1: Élmény vagy kötelező a rossz vásárlás.
0: Kötelező mert... rossz.
1: Kötelező rossz vásárlás. Igen, vagy a technika fejlődésével számos olyan lehetőségünk van, akár az önkassa, akár a már tavaly megjelenő fél automata boltok.
0: Meg automata boltok is vannak.
1: Meg automaták is vannak, és hogy is állunk ezzel, vagy jól bevált régi bevásárlás a kasszás nénivel. Szóval, hogy beszéljünk erről.
0: Meg egyáltalán kíváncsiak vagyunk, hogy a hölgyek, az urak hogyan vásárolnak, mert Igen. Szerintem a két nem között elég nagy az eltérés. Nem gondolod?
1: Meg életkorban is.
0: No, na, ezeket a kérdéseket boncolgatjuk, várjuk az ön véleményét a 74-444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-re. Addig pedig az Outcast és a Hey Ya érkezik. Jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, ez az Antét reggel, 2 perc múlva, 8:45, és akkor megkezdjük a témánkat, belevágjuk magunkat.
1: Igen, és azt kérdeztük, hogy élmény vagy kötelező rossz a vásárlás, mert ugye a technika fejlődésével számos olyan lehetőség áll előttünk, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban tudjunk vásárolni, ha akarunk találkozunk a kasszással, ha akarunk nem találkozunk vele, és igazából ugye arról jött ez az egész ötlet és a kérdés, és igaz, hogy tavaly a téma, mert hogy tavaly nyílt meg Szegeden az ország első hibrid okosboltja.
0: De most nyílt a második.
1: És most nyílt a második. Én nem is hallottam egészen múlt héten erről, amíg beszéltetek erről.
0: De egyébként nem csak ez a téma, mármint nem csak e köré épül a téma, hanem azért például Dunaújvárosban pizza automata is.
1: Ez az hogy nyílt? Működik a pizza automata?
0: Nem találkoztam egy pizza automatában?
1: Nem.
0: Én Budapesten tudom, hogy nyílt egyszer a Lehel-csarnok szélén. Be volt építve a Lehel-csarnok szélébe, és bárki odament, akár az éjszaka közepén, a 4 pizza közül kiválasztotta, nem tudom, volt
1: négy sajtos. De várni kell rá, hogy megsűsse, ott van egy ilyen, nem tudom, sütő, így
0: beépítve. Egy ilyen nagy automatát képzelj el, te kiválasztod a kis képernyőn, és akkor így belül ő megsüti magának, kiválasztja az éppen 4 sajtos, sonkás, kukoricás,
1: finom. És ezt te kipróbáltad?
0: Nem próbáltam
1: nem
0: ki,
1: próbáltad ki,
0: mert megszűnt a Lehel csarnok szélén.
1: Nagyon kíváncsi lennék, hogy ez hogy működik, hogy ott hátul akkor ott vagy összekeverik a hozzávalókat, vagy már van egy kész tészta, mondjuk, ami le van fagyaszt, vagy mirelét, és
0: két
1: akkor...
0: dolgot tudok elképzelni. Az egyik, igen, ez a mirelét, amit esetleg a boltban is meg lehet venni, és otthon kisütni, és az már feltétezve van.
1: Igen.
0: A másik, amit el tudok képzelni, és talán, mintha láttam is volna ilyen videót, hogy a gép ott kinyújtja a tésztát, ilyen karokkal, csápokkal a gépen belül, kinyújtja a tésztát, rádobja a szószt, megkeni, és akkor ráönt mindenfélét.
1: De itt az merül fel bennem, hogy ennek mi értelme van, hogyha egyébként minden sarkon találsz valami kifőzdét, hamburgerest, hotdogost, pizzázót.
0: Na jó, de az éjszaka közepén.
1: De hát éjszaka közepén, mikor éjszaka közepén? Tehát azért tudom, rendelni egy... tudsz, azért évfél hajnali egyik tudsz rendelni pizzériától.
0: Hát, de például, körülbelül. És vidéken. Most ez Dunaújvárosban nyílt, de mondjuk akkor ezt akár ide hozhatjuk Szekszárdon.
1: Tehát most hajnali 2-kor fölébredsz, és azt mondod, hogy úgy megkívánnék egy pizzát. És
0: nem,
1: akkor
0: de mondjuk a pénteki buli után hajnali 2-kor mész haza, és hú, de ennél valamit, és otthon nincsen
1: mondjuk
0: semmi.
1: Igen, Szekszárdon biztos nincs nyitva semmi, ez fix, mondjuk nagyobb városokban igen, itt Szekszárdon nem.
0: Hát azért nagyobb városokban sem hiszem, hogy éjszaka mondjuk pizzát lehetne kapni. Mert...
1: Évfél 1 óráig szerintem talál az ember valami kis kifőzdét, nem tudom, vagy ilyen pizzázót, vagy van a 024-es kis élelmiszerbolt, oda be tudsz menni.
0: Na igen, és akkor, de akkor se tudsz meleget enni, mert megeszel egy croissant, vagy nem tudom.
1: Vagy veszek egy virslit, és megfőzem.
0: De már nem akarsz vele otthon még szórakozni, akkor még
1: hát
0: vizet,
1: nem tudom, ez olyan én értem a lényegét ennek az egésznek, de hogy ez így megéri.
0: Oda lesz, megnyomod,
1: érdemes ezt fenntartani egy ilyet?
0: Kiveszed. Hát azt nem tudom,
1: ez már ilyen, nem is azt mondom, hogy modern gondolkodás, hanem ez már egy kicsit olyan, hát egy kicsit furít számomra. Eléggé kényelmes is, mondjuk.
0: De ha belegondolsz, az automaták, ezek a minden különféle automaták már régóta itt vannak velünk.
1: Jó, az ilyen csoki automata, az rendben van. Snack kávé automata. Az oké. Okay. Az ugye főleg ugye mondjuk buszpályaudvarokon, vagy vasúti pályaudvarokon ki van helyezve a kávét, kis csoki, az ember akar gyorsan enni egyet. De hogy pizza automata, hát ez érdekes.
0: Te ennél ilyenből? Nem?
1: Nem, de
0: nem
1: tudom, hogy kerülnék olyan helyzetbe, hogy úristen, nincs más lehetőségem, és akkor én ezt akarom választani.
0: Ettől vonatkoztassunk el. Itt a kíváncsiság miatt kipróbálnám.
1: Biztos, hogy kipróbálnám. Kíváncsiság miatt kipróbálnám. De az, hogy én rendszeresen ott fogyasszak pizzát, nem valószínű, de kíváncsi lennék, hogy hogyan működik, és hogy milyen íze van. Én nagyon kíváncsi lennék
0: egyébként
1: rá.
0: Egyébként én is, mennyire sül át.
1: Egyébként is az árára is kíváncsi lennék, hogy érdemes-e, megéri-e. Aha. Venni, vagy mondjuk vetekszik egy mirelit pizzárával, amit mondjuk a boltban megkapunk.
0: Hát a mirelit pizza általában olcsóbb szokott lenni.
1: Általában igen, de hogy kíváncsi lennék, hogy még az automatában ez milyen árakon fut.
0: Na,
1: igen.
0: Hát egyébként jó lenne szerintem.
1: Igen. Na, de hogy
0: kiderül.
1: Ön mit gondol?
0: Ön mit gondol, megkóstolna egyébként meg egy ilyen velünk. Pizzát? Ez is,
1: vagy
0: ez
1: egyetem vásárolna így mondjuk automatából.
0: Pizzát. Érdekes, nem tudom, milyen automaták lehetnek még a jövőben, ami ilyen étellel foglalkozik.
1: Hát, hogy így halad a világ, még bármi előfordulhat.
0: És rengeteg technológiai újdonságról is szót ejtünk majd. Élmény vagy kötelező rossz a vásárlás? Ez a mai kérdésünk. A 74444444-es számon csöröghet nekünk, vagy meg is írhatja SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Addig pedig a Backstreet Boys-ról. Yeah! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andrét reggel. 5 perc múlva járunk 8:30-nél, és október 15-én csütörtökön folytatjuk a témázgatásunkat. Ezúttal a vásárlással kapcsolatosan több okból is kérdezzük.
1: Az mert, egyik hogy ez megjelentek a... ezek a hibrid okosboltok, aztán van pizzaautomata.
0: Van virágautomata,
1: virágautomata
0: is. Az mondjuk nagyon jó.
1: Egyébként az nem rossz. Az oké, az még tetszik, az még tetszik. És az, szerintem az egy ilyen hűtött részben szokott lenni, vagy hűtőben, mint hogyha őket láttam,
0: igen.
1: De lehet, hogy
0: én is láttam
1: még Franciaországban láttam szerintem, ott igen. Először elképzelhető, hogy ott láttam. Az jó, annak az ötletesnek tartom.
0: Hát meg...
1: Valahogy, valamiért jobban tetszik, mint a pizzázós.
0: Én szoktam virágot venni, bevallom, minden hónapban, és szeretek virágboltba járni. Egyrészt, mert szeretem, jóba vagyok a virágboltosokkal. Másrészt, ha valami egyedi kérésem van, tehát mondjuk egy csokor, akkor azt szépen meg tudják csinálni, igen. Másrészt azért, hogyha mondjuk késő estig dolgozom, és már nincs nyitva
1: virágbolt,
0: és én szeretnék virágot venni, mert adott napon szeretném azt átadni, vagy valakinek éppen eszébe jut, hogy úristen, elindult munkába, és nem hozott a főnökének virágot, és itt a sarkon az automata, és nem kell elmenni sehova, akkor még be tud reggelőben.
1: De te vásároltál már egyébként?
0: Nem vásároltam még automatában. Nem, mert nincs a környéken, vagy legalábbis nem találtam.
1: Mert én valahol láttam, most nem vagyok benne biztos, hogy most itt mondjuk Budapesten, vagy külföldön, de ez biztos, hogy valami hűtőben volt, vagy hát ilyen hűtött részben, hát evidens, mert akkor így maradt tovább életben a virág, meg
0: gondolom,
1: vízben.
0: Gondolom, vizet raknak alá, vagy igen, ezt igen, nem tudom, igen. Hogy lehet kivitelezni, és akkor ott valaki felügyeli biztos, hogy meddig jó a virág.
1: De ez valahogy nekem életszerűbb, mint a pizzás.
0: Igen.
1: Hogy hát, hogy készül el ott a pizza az automatában.
0: Én megnéztem ezt a pizza automatát, nem egy nagy dologról van szó, szóval egy ilyen kis olyat képzelj el, mint egy kisebb csomagautomata. És akkor ki kell választani, hogy mit szeretnél, és néztem ezt a Dunaújvárosit, és csak így minden reklám nélkül mondom, hogy jók az értékelések. Tehát számomra meglepő.
1: Egyébként én most gyorsan rákerestem, azért Budapesten is van egy pár, meg egyébként mondjuk Nyíregyházán és a nagyobb városokban ilyen virágautomata. Nagyon jól néz ki, tök jó képek vannak fenn egyébként az interneten. Elkészült csokrok vannak ott benne, egy körbe van egy ilyen kis forgó körbe, igen, és ki lehet választani, hogy az ember melyiket szeretni. Non-stop virágautomata. Nagyon sok helyen van Budapesten.
0: Igen, és akkor ha itt említjük a non-stop boltokat is, meg a boltokban az egyre nagyobb technikai fejlődést. Akkor én láttam egy olyan videót a Angliában, volt ez, egy kint élő magyar készítette, hogy Angliában vannak olyan okos kocsik.
1: Okos bevásárlókocsik. Egy beleteszed, és akkor összeállja.
0: Van már a bevásárlókocsin egy ilyen szkenner, lecsippantod a kódját, belerakod a terméket, sőt, van, amit le se kell csippantani, mert egyből felismeri, mert be van kamerázva a kocsi, berakod, felismeri súlyból, meg mindenből.
1: És akkor mire odaérsz a kasszához, addigra már összeadtam.
0: Addigra a kocsi kijelzőjén van a dolog, ilyen lista, amin tudod követni.
1: Nem menjünk messzire, ez itt Szexádon is úgy lesz, hogy hát ugye újra nyitották az Osan áruház, és ott elmondta akkor a vezető, hogy ez a következő lépés.
0: Na jó, de most nincsen.
1: De hogy ez már létezik a többi városban, de hogy Szexádon ez lesz a következő, mert ez ezt a fejlesztést szeretnék.
0: Ilyen nem, Magyarországon nem találkoztam okosbevásárlókocsival.
1: Akkor viszont már így képben vannak ezzel, vagy szeretnék ezt a fejlesztést behozni a mindennapokba, és ott hallottam először, amikor mondta a vezető, hogy ahogy tolod a bevásárlókocsit, teszed be, és már adja össze, és ahogy odaérsz a kasszához, már csak le kell csippantsad, mondjuk a bankkártyádat, vagy a telefonodat, és kész.
0: És kész. Hasonló rendszer működik Magyarországon is, más boltban, de még ilyen kocsival nem találkoztam, csak ebben az angliai videóban, de minden esetre érdekes, elgondolkodtató, hogy ön használná egyáltalán, ez is lehet a kérdésünk, hogy élményé kell tenni magát a vásárlást.
1: Vagy ez csak egy bevásárlás.
0: Csak egy bevásárlás, legyünk túl rajta, minél előbb. Ennek
1: az előzménye ez az önkasszák, igaz? Tehát igazából ez volt egy ilyen első ilyen bevezetés, talán, vagy fejlesztés.
0: Hát szerintem
1: kicsit.
0: Azért nem. Azért
1: volt,
0: nem,
1: volt
0: mert ennek a vásárlásnak a története régebbre nyúlik vissza, és szerintem ezt ki is fejtjük hamarosan, de várjuk az önvéleményét. És élmény vagy kötelező, rossz a vásárlás, ön hogy szokott vásárolni, hölgyek, urak, vásárlási szokásait is várjuk. Vásárolna-e pizzaautomatából? Hú, de sok kérdésünk van.
1: Vagy virágautomatából.
0: Vagy virágautomatából, vagy használna-e ilyen okos bevásárlókocsit? Ezekre mind-mind kíváncsiak vagyunk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Aztán zenélünk, maradjon velünk!
2: A következő következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Vickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Oly, de jó dal, Benzon Bunny neked, itt az Antriton, 6 perccel járunk, 3-4-9 előtt. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel, folytatjuk a témázgatásunkat méghozzá abban a témában, hogy milyennek kéne lennie a vásárlásnak.
1: Jónak, vagy kötelezően rossz, legyünk túl rajta, vagy legyen élmény. Szeretünk-e beszélgetni közben, és előnyben részesítjük mondjuk a hagyományos vásárlást, vagy legyünk túl rajta, és akkor jó az önkassa, meg az automaták.
0: Meg
1: és
0: a
1: pont.
0: Mindenféle egyéb
1: kinek mi?
0: Technikai vívmányok. Nem, de volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk, hogy hallgatónk mit gondol a témáról. Rádió Antrit, jó napot!
2: Szép jó napot kívánok, Attila vagyok, sziasztok!
0: Jó napot!
2: Szeretnék hozzászólni a műsortokhoz, vagyis a témátokhoz.
0: Van tapasztalat?
2: Nekem?
0: Ilyen.
2: Hát én imádok vásárolni lenni, de csak azért, mert el szeretném mondani nektek, fiatalabb generáció, akik bedugják a fülüket, és elindítják a zenét, és kiveszik magukat ebből a világból, és senkihez nem akarnak szólni. Na most nem általánosítok, de...
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ne általánosítsunk, mert azért
2: de,
1: nem mindenki van így.
2: Így van, de a javarésze így van, ezt ti is látjátok, ha fiatalok vagytok, ha nem. De én a szombati napom, ha nem úgy néz ki, hogy a hentesboltban megkávézok az hölgyekkel, akik ott dolgoznak, és nem vásárolok be nekik a piacon, ami kell nekik a hétvégéhez, és visszafele a csirkeboltban nem állok meg egy kicsit beszélgetni, akkor én nem jó érzem magamat.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez a vásárlás egy ilyen program?
2: Igen, ez egy tradíció. Hát, hogyha nem tartjuk fönt az emberi kapcsolatokat, azok el fognak veszni. Most oda néz egy ilyen automatához, amiről az előbb beszéltetek. Ő nem fog hozzászólni, te se fogsz ő hozzászólni. Elmúlhat úgy az egész napot, ha pizza automatát nyomkodod, ha az zöldséges automatát, ha kávé automatát, hogy nem szól senkihez se, igaz?
1: Hát igen.
2: Végül is elfelejtünk beszélgetni.
0: Na de a vásárlás kell ürügyet adjon a beszélgetésre? Ez is a kérdés egy kicsit.
2: Hát tulajdonképpen, én megmondom nektek őszintén, vannak olyan üzletek Szexádon, például a Kölcsei lakótelepben, én örömmel megyek be oda. Uh-huh. Olyan kedvesen fogadják az embert, és egy kis pletykázás, egy kis ez, egy kis az, az ember föltöltődve jön ki a boltból, és nem szomorúan, hogy pénzt költöttem.
0: Ez a titok.
2: Hát tulajdonképpen az eladónak is nagyon rafináltnak kell lenni, hogyha nem is akarod megvenni, rábeszéljen. De megmondom őszintén, nekem ilyen bizonyos helyeim vannak, Szexádon plusz a piac, ahol egy kicsit elbeszélgetünk, és ugyan múlik a szombat délelőtt, hogy az ember feltöltődik, és nem azon bosszankodik, hogy na most megint 10.000 forintot elköltöttem a vasárnapi ebédre.
0: Ennyit
2: szerettem volna hozzá. Gondolom, ez volt a témátok.
0: Igen, abszolút.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen a
1: telefont, köszönjük.
0: További szép napot.
1: Szép napot.
0: Minden jót, viszont hallásra.
2: Hello.
1: Yes. Még gondolkodtam, míg visszahallgattuk ugye a beszélgetést, hogy talán itt is a középút a fontos, hogy ha olyan kedvemben vagyok, akkor olyan helyre
0: akkor
1: megyek vásárolni, hogy beszélgetek közben. De ha nincs kedvem, ha csak le akarom tudni az egészet, akkor arra is van lehetőségem. Talán érdemes így nézni, nem? Hogy tudok választani, hogy éppen mihez van kedvem. És nem csak egyik, és vagy csak a másik lehetőség létezik, hanem éppen amilyen hangulatban vagyok, vagy amit szeretnék megtapasztalni, azt választom ki.
0: És nem az van, hogy
1: igen,
0: rossz hangulatodban megtalál.
1: Én is szeretem egyébként a piacon sokszor, azért megyek én is piacra egyébként, hogy beszélgessek, és megnézem így az embereket. De nincs kedvem, akkor bemegyek a kisboltba, az önkasszához, és letudom a vásárlást. Tudok választani, hogy melyiket, mikor.
0: Valószínű, hogy itt generációs
1: abszolút
0: különbségekről
1: igen,
0: is
1: igen,
0: van
1: igen,
0: szó.
1: Igen.
0: Én például, amikor vásárolok, nekem az a célom, hogy minél gyorsabban.
1: Minél gyorsabban.
0: Tehát ha bemegyek egy szupermarketbe, én nem akarok hosszú sorban állni, nem akarok semmit. Én mondjuk az vagyok, és fel is vállalom,
1: bedugom
0: a fülemet, én mondjuk az egyiket szoktam csak, tehát ha szólnak hozzám, én hallom, meg olyan a fülhallgatom is, hogy átereszti. Tehát én nagyon szívesen volt már olyan, hogy megszólítottak, hogy a felső polcról vegyem le a valamit, és én nagyon szívesen segítek, én nem azt mondom, de...
1: Te tudatosan beteszed a kosárba, mész, kifizeted, és kimész a boltból.
0: Sőt,
1: ennyi.
0: Sőt, én igazából már az önfizetőkasszákat is úgy szoktam használni, van egy bolt itt Magyarországon, ahol már egy egészen más szint a vásárlás, tehát a telefonon az ember az applikációval beolvassa a kódját, és a pultnál, vagy az önfizető kasszán nem kell mindent kipakolni, nem kell újra mindent lehúzni, nem kell semmi, egy csippantás, fizetés és viszlát. És én szerintem pont az a lényege ennek az egésznek, hogy az már rossz, hogyha a vásárlás kell ürügyet adjon a beszélgetésre. Kell beszélgetni, nagyon fontos, hogy az emberek ne felejtsenek el kommunikálni egymással, de
1: lehet, hogy van az a korosztály, Levi, akinek nem marad más lehetősége. Lehet, hogy ő ebben találja meg a kapcsolódást.
0: Na jó, de mert most mondjuk én nagyboltokról beszélek.
1: A család elment, távol van, gyerek távol van, és akkor ugye, mert hogy mondod, hogy éppen a beszélgetés miatt megyünk-e vásárolni, lehet, hogy valakinek csak ez marad. És így tud kommunikálni. Uh-huh. Mondjuk szerintem ez már inkább az idősebb korosztályra igaz, aha, mint a fiatalabbra. Teljesen más világot élünk, mint régen. Online világ van. Ez is el kell tudni fogadni. Több a lehetőség. Ennyi.
0: Ezt
1: szerintem
0: akartam mondani, a vásárlás fejlődését is átbeszéljük majd. Elő viszont daloljunk egyet, és közben várjuk az önvéleményét is a 74-es körzet 444-444-es számon. Élmény vagy kötelező rossz-e a vásárlás? Ez a fő kérdésünk. Emellett persze a kis alkérdéseink is vannak, hogy vásárolna a pizza automatából esetleg.
1: Vagy virágautomatából.
0: Virágautomatából, vagy használna-e ilyen okos bolti funkciókat? Ezek is a kérdéseink, hogy vásárol a 74-es körzet 444-444-es számon. Megoszthatja velünk, vagy SMS Viber üzenetben a 30-as 944-en.
3: Altrid reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 perc múlva már 9 óra nem járunk, ez pedig azt jelenti, hogy összegezzünk.
1: Vagy összegezzünk, hát kicsit beszéljünk még erről a témáról. Érdekes egyébként a téma, azért vásárlásból kiindulva, milyen sokat változott a világ, ugye fejlődött a technika, automatából vásárolhatunk pizzát, virágot, önkiszolgálókasszánál vásárolhatunk, és hogy megjelentek ezek a hibrid félautomata boltok is, ugye Szegeden nyílt meg a,
0: ja, hát igen,
1: az első, aztán a második.
0: De van már teljesen automata bolt is Magyarországon, ahova egy ember belép, a kódjával leveszi, amit le kell.
1: Mert szokottam mondani, hogy ez kell kilép, egy akkor... alkalmazás, igaz? Igen, tehát ez elengedhetetlen, hogy egy alkalmazást letöltsünk, és annak a segítségével tudunk vásárolni.
0: Igen, belépni, abba benne van a kártyánk, és akkor amint kilépünk a boltból, levonja a pénzt.
1: Igen.
0: Úgyhogy tök szuper. Viszont ígértem, hogy kicsit menjünk vissza régebbre. Ugye régen még az volt, hogy hogy nézett ki a bolt? Ha, telefon. Na. Jó reggelt, Rádió Antrit élő adásban van.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
2: Én a mai témához hozzá szeretnék szólni.
0: Nyugodtan, van hallgatjuk. Még egy pár percünk.
2: Én nem szeretem ezeket a nagy áruházokat, nem szeretem az önkiszolgálókat, mert ugyanis, ha önkiszolgálóba megyünk, akkor munkahelyeket szabadítunk föl. Uh-huh. És én ezért nagyon pipa vagyok, hogy beszéljük, hogy nincsen munkahely, de közben meg teszünk érte, hogy ne legyen munkahely. És én szerintem sokkal jobb az, ahol vannak pénztárosok, és ott fizetünk, és szerintem mindenkinek van annyi ideje, hogy kivárja a sort, akármilyen hosszú, csak az van, hogy a mai korosztály rohan mindenhonnan, nincs neki sehol semmi ideje, és azért választják, de nem gondolják át, hogy így munkahely, nem lesznek munkahelyek.
0: Zúgolódnak,
2: hogy nincs munkahely, de így nem is lesz munkahely, hogyha arra megyünk, hogy önkiszolgáló éttermekbe, meg mindenhova menjünk.
0: Ez
2: sokkal jobb, én szerintem egy olyan, mi a fene, olyan bolt, ahol személyesen találkozik az ember az eladóval, és ha valamit nem találok, akkor meg tudom kérdezni, és kedvesen fogadnak, vagy az, mint a kuka, oda megyek egy géphez, bedugom a kártyát, és ezért a mai fiatalok, én tapasztalom a környezetemben, nem tudnak pénzzel fizetni. Bedugja a kártyát, arról leveszik azt az összeget, amit fizet, az kész. Meg nincsen kommunikáció. Semmi. Mennek, a fülükbe van dugva, hallgassák a zenét, de az már tudatukig nem jut el, hogy udvarias legyen, vagy köszönjön valakinek, vagy megálljon egy pár pillanatra. Mindenki dolgozik, megérte. Mi is dolgoztunk, mert már nem vagyok mai gyerek. De volt mindenre idő. És arra nincs idő, amire az ember nem akar. Csak ennyit szerettem volna hozzá.
0: Köszönjük, köszönjük szépen a véleményt.
1: Érdekes a felvetés.
2: Szép
1: köszönjük
2: napot, szépen.
0: Szép napot, viszont szép napot.
1: Igen, ez valahogy így kihagyjuk, hogy ezzel, ugye, hogy most emberek veszítik el a munkahelyüket mondjuk azért, mert beállítanak egy-kettő önkasszát.
0: Ehhez kell statisztika, mert az, hogy ha esetleg kijön valaki a kasszából, attól még nem szűnik meg a munkahelye.
1: Nem valószínű, igen, mert azért lehet találni nyilván így a kereskedelemben, vagy akár a bolton belül még valamilyen hát, olyan abszolút, pozíciót. Abszolút. De érdekes volt, amit a telefonáló hölgy mondott.
0: Igen. Én csak az évet akartam még felvázolni. Régen odaállt az ember az utcafronton lévő ablakhoz, kikérte a
1: igen.
0: Pultos
1: elment
0: összeszedni. Uh-huh. És ez sok percig is tartott. Aztán utána jött az, hogy már be lehetett menni az üzletbe, már ki lehetett választani a pultból, hogy mit szeretnénk, vagy a fent a polcról. Azt is összegyűjtötték, és odarakták elénk. Aztán jött, amikor már a nagy üzletek jöttek, hogy már be lehet menni, már kiválasztjuk, már csak a végén találkozunk a pénztárossal, és odarakjuk, és fizetünk. Most már jönnek azok a boltok, ahol már ki se pakolják, hanem ilyen raktárszerűen van minden becsomagolva, meg berakva, szóval abszolút, tehát tényleg ilyen low budget az egész. És akkor jött az önfizetőkassa, jött a már lecsipantom magamnak,
1: a
0: hibrid, igen, és egyébként azt se felejtsük ki, hogy van már házhoz rendelés, tehát sőt,
1: az online rendelés,
0: sőt,
1: az online
0: nagyon vásárlás. Sokan rendelnek online haza a bevásárlást is.
1: Igen.
0: Nem csak elkészített ételt, hanem bevásárlást
1: is. Működik is jól egyébként, mi is igen. Próbáltuk már.
0: Szóval ez az íve nagyjából a vásárlásoknak, amit én látok, meg tapasztalok. Órákig lehetne erről a témáról vitatkozni szerintem.
1: Van, lehet ugye az is, hogy mi szól mellette, mi szól ellene. nyilván ez is, amit beszéltünk, akár attól függ, hogy most férfi, vagy ugye hölgy a vásárló, milyen korú, hol él, az sem mindegy, nem, hogy most vidéken nem élünk, nagyvárosban. Nagyon sok tényező játszik közre.
0: Igen. Na viszont 9 óra, ez is közre játszik.
1: Igen.
0: Úgyhogy Vali, köszi neked,
1: akkor
0: hogy itt voltál.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Holnap találkozunk még. Szép napot neked is. És mi pedig megyünk tovább, beszélgetni fogunk Gödrey Zoltán, érkezik hozzánk a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átbeszéljük a közelgő programokat, eseményeket a hírek után. Maradjon velünk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
10: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza. Nem csak ma.
11: Van egy SUV, amely a hétköznapokban is otthon érzi magát. Csendes, kényelmes és takarékos. A városi rohanásban épp úgy, mint amikor az egész család útnak indul. Ismerje meg a full hybrid Ford Kugát, az öntöltő hybrid SUV-t. Modern hybrid technológia, tágas utastér és kényelmes családi utazás. Full hybrid Ford Kuga. Ismerje meg az FX Autóháznál Pécsen és Szekszárdon.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: A magyar diákok visszakapják az Erasmust, az idei büdzséből 6 milliárdot kap a gyermekvédelem. A hajózási zárlat miatt áll a Dunai áruszállítás Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék. A bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízis helyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közlekedési témákkal is foglalkozott a kormány. Döntése szerint a 71-es számú Rákospalota-Újpest-Vác-Rátót-Vác-vasútvonal fejlesztésére vonatkozó korábban megkötött tervezési szerződés felülvizsgálata struktúrájának módosítása szükséges, a közlekedési és beruházási miniszter feladata az új közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása és a vállalkozási szerződés megkötése az elővárosi közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalának javítása érdekében. A nyáron épített paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.
4: Rádió Antrit időjárás.
12: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább mondhatnám, hogy napot 5 perccel járunk. 9 óra után, október 15-én, csütörtökön, én Vörös Levente vagyok, vendégem pedig a következőkben Gödrey Zoltán, a Babis Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője lesz, aki az éppen aktuális programokkal érkezik majd a Kulturális Központ részéről. Mindjárt kezdünk. Maradjon velünk!
4: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrét reggel, már itt is van velem szemben Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel a következő programokról fogunk beszélgetni. Rengeteg minden van nálatok, Zoli. Mik a legaktuálisabbak most?
1: Hát a legaktuálisabb, ami jelenleg is zajlik a rendezvényteremben, illetve percek múlva kezdődik. Ugye ez a kormányhivatal szervezésében a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás. Ugye, ha valaki hallgat titeket, vagy követi a Facebook oldalatokat, akkor látszik, hogy voltak már itt a kormányhivatalból illetékesek, akik minden nagyon-nagyon fontos részletet elmondtak ezekkel a napokkal kapcsolatban. Ma, holnap egyébként jövőt záloga pályaválasztási kiállításon belül van a október 15-16-án a középiskolák és gimnáziumok, tehát ez a középiskolás kiállítása, úgyhogy a 8-os, 7-es, 8-os már továbbtanulás előtt álló diákokat várják nagy szeretettel a szervezők a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termébe, ahol a keddi állásbőrzén vagy a szerdői egyetemi napon is nagyon-nagyon sokan voltak, úgyhogy ez tényleg mindig egy ilyen meghatározó rendezvény, ez mindig egy ilyen origó, mi is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ami velünk kapcsolatban még aktuális így a mai napon, az az, hogy Szavak nélkül címmel ma délután, illetve ma este 17:30 nyitja meg kapuit Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása, Szavak nélkül címmel, ez a címe a tárlatnak, ez a Márványteremben lesz. És ahogy mondottam, volt 17 óra 30 perckor, egyébként a programon köszöntőt mond Gonda Mária intézményünk ügyvezető igazgatója, Venter Marianna újságíró, Bakó Jenő volt munkatársa is, akik ismerik, ők tudják, hogy egy a Tolnai Népújság, meg a helyi média, a helyi fotózásnak, de nem csak a helyi fotózásnak egy legendája Bakó Jenő. Tehát Venter Marianna is mond egy köszöntőt, aztán a tárlatot pedig Berlinger Attila polgármester úr nyitja majd meg, és közreműködik Bakó Gábor gitáron, Orbán György szaval majd, és Bali Emma Mocsári Vanda pedig énekelnek, és ha már Orbán György nevét említettem, ő lesz az, aki majd megpróbálja az alkotót szóra bírni, tehát ez egy ilyen kis speciális kiállítás megnyitó lesz, mert lesz egy ilyen beszélgetés is Orbán György és Bakó Jenő között. Nagy szeretettel várunk mindenkit a programra. Közös kocintás is zárja az esemény, de igazából a személyes emlékek megosztására nyílik itt lehetőség, tehát biztos vagyok benne, hogy egy ilyen nosztalgia cunami lesz így minimum a rendezvény felére, végére, úgyhogy október 15 csütörtök 17 óra 30, azaz ma este 17:30, Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termébe várunk mindenkit, és még így a zene előtt azért egy annyit elmondanék, hogy ha már a Márványteremnél vagyunk, akkor Márványterem mellett van a színháztermünk, ahol október 18-án vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor a Kicsi Gesztenye Klub legújabb előadására Csodálatos Emlékeink címmel. Ez egy vadonatúj zenész színházi előadás, 10 év legjobb pillanataival, úgyhogy valakinek ugye azért lesz a legjobb pillanata, mert most látja életében először, de ha vannak olyanok, akik rutinos Kicsi Gesztenye Klub buliba járók, akkor nekik azért szerez majd kellemes perceket ez az előadás. A Kicsi Gesztenye Klub az mindig nagyon jó. Tehát én szerintem most is egy nagyon jó kis előadással jönnek, ráadásul ilyen retrospektív, hát az ember kíváncsian várja, mit hoznak ki belőle. Október 18-án vasárnap

0: vasárnap délelőtt 11-kor kiderül a színháztermünkben.
1: Hát nem jutottunk messzire, csak pár nappal előre, ráadásul október 18-a elég mozgalmasnak ígérkezik, majd kivesézzük ezt is, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Ez a Szantriz reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, akivel megfeleztük itt ezt a vasárnapot, 18-át.
1: Így van.
0: Rengeteg programotok van még, mindenfelé, nem csak a kulturális központban, ha jól látom, de mik ezek, ismertest kérlek.
1: Egy tökéletes vasárnap ebéd utáni, kávé és süti utáni programra szeretném felhívni még a figyelmet. Én mindig csak így szoktam hivatkozni az Agora klasszikus zenei délutánokra, az egyik legkedveltebb saját ötletből megvalósuló zenei programunk. Az őszi kvartett mozaik érkezik most a Művészetek Házába vasárnap, mindenkinek a legnagyobb örömére, olyan közreműködőkkel, mint olyan előadókkal, mint Ócsai Anna Mária énekművész, Elmauer József zongoraművész, Kajsza Pál harsonaművész, Kolozsvári Gábor harsonaművész. Valamelyiküket valahonnan biztosan ismerjük. Tehát több formációban is vannak benne, többször lehet őket látni, hallani, több helyen zenélnek, és most így összeálltak erre a kvartettre, erre az őszi kvartett mozaik nevezetű formációként. Lehet, hogy én sem hallottam még így őket e formációként. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon tartalmas és tökéletes kis vasárnap délutáni program lesz. Mindig azt mondom az Agora klasszikus zenei délutánokra, hogy ez a tényleg, ahogy mondtam, kávé süti után vasárnap, hogy akkor az embernek nincsen programja, és nagyon-nagyon szereti a zenét, és ráadásul nagyon-nagyon szereti a klasszikus zenét, de már ez is egy ilyen képlékeny kategória, akkor kerekedjen fel, és ő jön el a Művészetek Házába. Biztos, hogy egy nagyon felemelő élményben részesül, hogy október 18 vasárnap 16 óra a Góra klasszikus zenei délutánok. Ez az egyik program. A másik már a Babits Mihály Kulturális Központban lesz, ez a Művészetárok Tolnában kiállítás sorozatnak a 14. felvonása. Életút címmel nyílik meg Tápai Kovács Anna rajztanár kiállítása, és köszöntő beszédet mond a programon Matogni Misocki Mária, a Szekszárdi Garai János Általános Iskola nyugalmazott intézmény vezetője, a tárlatot pedig professzor Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár nyitja meg. Itt ennek a helyszíne már a Bakta Galéria, a Babits Mihály Kulturális Központban, és október 20-án kedden 17 óra 30 perckor lesz a megnyitó, amelyre nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ahogy október 21-én 19 órakor a színházterembe is, tehát házas előadásunk van, ez az Orfeum bérlet első bemutatója, Szente Vajka Séf című vígjátékát lehet megtekinteni. Szentével kapcsolatban el szoktam mondani, hogy nem igazán találó a kifejezés, hogy szereti a szekszárdi közönség, szerintem imádja a szekszárdi közönség. Nagyon-nagyon meg kell erőltetnem magam, és szerintem nem járok sikerrel, de nem volt még olyan szent előadás nálunk. Amióta én a Babits Mihály Kulturális Központban dolgozom, most már több mint 6 éve, nem volt olyan szent előadás, ami ne lett volna teltház. Igazi nagybetű színházi esemény bármelyik bemutatója Szente Vajknak, a Séf is ez lesz. Pillanatok alatt teltházas lett, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. És hát jönnek még itt sorban a programok. Ugye említettem az Agora klasszikus zenei délutánokban az őszi kvartett mozaiknak a fellépését. Az a program, az része a Városháza Liszt Ferenc 180 program sorozatnak, amiről szintén vannak részletek a Babits Mihály Kulturális Központ oldalán, és annak része egy hangverseny is, a Liszt 215, Orgona és Zongora Párbeszéde címmel, amely program október 22-én lesz a Művészetek Házában, ez egy csütörtök este, 18 órakor. A programon köszöntőt mond dr. Fuchs György, Szekszárd megye jogúváros alpolgármester, és hát közreműködőként köszönhetjük Horváth Kántor Máté zongoraművészt és Lozsányi Tamás orgonaművészt. Tehát ezzel is érintettek vagyunk mi ebben a nagyon szép programsorozatban. Egyébként majdnem sikerült, de nem szeretném kihagyni, ugye, hogy ez a csütörtök azért is sűrű, mert lesz egy Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadásunk is, a Széchenyi Díjas Egyetemi tanár Kun Miklós érkezik hozzánk, és a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében 17 órától tart előadást, 1956 forradalom intervenció megszállás címmel, úgyhogy erre is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, ahogy a 18 órakor kezdődő hangversenyre is a Művészetek Házában. Nagyon fontos a Kultúrkortyok Szabad Egyetemmel kapcsolatban, hogy a nap most csütörtök, október 22, és a helyszín nem a csatárterem, hanem a rendezvényterem. De tudják ezt a vendégeink, tehát általában, sőt nem általában, amikor Kun Miklós tart nálunk előadást, akkor jönnek, érkeznek, és mindenki egyből a rendezvényterem felé veszi az irányt, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
0: És akkor belefordulunk majd az október 23-ai ünnepi napokba. ezt is mindjárt átbeszéljük, elő viszont érkezzen egy dal, maradjon velünk!
2: Ez az Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Vendégem továbbra is Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átterjeltünk már rengeteg programot, és ráfordultunk az október 23-ai nemzeti ünnepre, megemlékezésekre. Mit kell tudni, mi lesz itt Szekszárdon ezzel kapcsolatban?
1: A szekszárdi nemzeti ünnep, 1956-os ünnep megemlékezés, ez... Ugye a szokásos helyszín a Szent István téren az 1956-os emlékműnél lesz, 15 órakor, azaz délután 3-kor kezdődik. Mi kiküldtünk egy koszorúzási felhívást a hét elején, október 20-a kedd 14 óráig kérjük azokat, akik koszorúzni szeretnének, hogy jelezzék, hogy jönnének koszorúzni. Egyébként a programom emlékező beszédet mond Berlinger Attila szekszárd polgármestere, irodalmi megemlékezést pedig a Tolna vármegyei SC Bezerédi István technikum tanulóinak előadásában láthatunk, hallhatunk. Egyházi áldást mond Fodor Péter baptista lelkipásztor, és utána, ugyanezen a napon, október 23-án, pénteken lesz még egy program, ez a Tisztelet a Hősöknek címmel. A Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok ünnepi hangverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Berlinger Attila polgármester úr itt is mond majd egy köszöntőt, és hát ugye közreműködik, ahogy hallhatták a kedves hallgatók, a Szekszárdi Kamara Zenekar és a Pécsi Vonósok Földes Lajos hegedű művész vezetésével. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt itt október 23-án. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tartalmas és felemelő program lesz, és hajtsunk együtt fejet az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.
0: Mesézzük ki még itt ezt az októbert.
1: Mesézzük.
0: Van még programotok.
1: Igen, egy érintőlegesen említeném még, hogy újabb az Agora klasszikus zenei délutánokra kerül sor október 25-én vasárnap 17 órától. A szekszárdi Gajarda Kamarokórus koncertjét élvezheti majd a közönség. A másik pedig, hogy hát óriási doppergés, folytatódik az én kedvenc, legbestebb, legkedvencebb programom, a Szekszárdi Művészet Történeti Szabad Egyetem. Dr. Aknai Tamás professzor emeritus művészet történésszel belevágunk ismét egy 2027 március végéig tartó 10 előadásos sorozatba, és az első, a Kuvadis címet kapta, a képmutató önarcképe, ez lesz a címe. Érkezik professzor úr, és belevetjük magunkat a, hát azt szerintem a páratlanul gazdag és fantasztikus művészet történetben. Még egyszer mondom, hogy nem tudok nem szuperlatívuszokban nyilatkozni erről a programról. Minden részlet ezzel kapcsolatban is fönn van a szekszárdagora.hu oldalon, valamint a Facebook, Insta és TikTok oldalainkon. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy munkában nem lesz hiány nálatok, programokban, amiket élvezhetnek a hozzátok látogatók, úgyhogy kitartást kívánok nektek, és köszönöm, hogy itt voltál, Zoli.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Mi pedig megyünk tovább, a folytatásban a 25 éves Waldorf iskola történetéről fogunk beszélgetni a Waldorf iskolából érkezőkkel. Mindjárt folytatjuk, maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
0: Kövesi Dáviddal, a Nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
0: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
0: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
0: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
0: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 9 óra 34-kor október 15-én csütörtökön, és ígértem, hogy beszélgetni fogunk a 20 éves szekszárdi Waldorf iskolától érkeztek vendégeink. Pocik Lili, a 4 évszak Waldorf pedagógiai alapítvány kuratóriumának elnöke, Waldorfos szülő van itt velünk, Heimné Straub Judit 7. osztálytanító, német tanár mellett, illetve Puskás Sándor Gizella 5. osztálytanító is érkezett, ahogy köreinkben köszönhetjük Péri Gábor iskola alapító szülőt is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Két mikrofonunk van, és 4 vannak, úgyhogy kicsit itt érdekes a történet, de talán akkor fordulok először Lilihez, mint az alapítvány kuratóriumának elnökéhez. Miben más egyébként? Hogy jött a Waldorf? Mikor alapították? Talán ezek a legfontosabb kérdések, amik első körben adódhatnak.
1: Igen, Rudolf Steiner alapította az első Waldorf iskolát Stuttgartban. Ő egy osztrák filozófus és pedagógiai reformer volt. Ezután Göllner Mária volt, aki Magyarországon megalapította 1926-ban, tehát 100 évvel ezelőtt az első Waldorf iskolát a Schwab-hegyen Budapesten, és 1999-ben alapítottuk mi itt Szekszárdon, de erről Péri Gábor szülőtársam majd sokat tud nektek mesélni, kedves hallgatóknak. Akkor alapítottuk az óvodát, majd 2006-ban az iskolát, tehát ennek ünnepeljük most a 20. születésnapját, úgyhogy nagy buli készül nálunk szombaton.
0: Hát igen, a 20 év az már felnőtt kor egyrészt.
2: Igen, felnőtt kor.
0: Másrészt pedig sok-sok tapasztalat ilyenkor az ember meg az intézmény háta mögött. Itt Szekszárdon 20 éve fogalmazódott meg az ötlet, hogy legyen egy Waldorf iskola. Mi volt ennek az alapja?
2: Ennek nagyon egyszerű volt az alapja. Voltak olyan gyerekeim, akik óvodába jártak, Waldorf óvodába, és szerettük volna ezt a folyamatot folytatni, és ezért alapítottunk nekik vázi egy Waldorf iskolát. Azért, mert láttuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól, nagyon tetszett nekünk igazából a Waldorf óvoda, és azt éreztük, hogy ennek folytatása kell lennie itt Szekszárdon. Nagyon nagy szeretettel alapítottuk, nagy izgalmakkal, és igazából egy felmenő rendszeres Waldorf iskolát tudtunk csak ugye alapítani, ami azt jelentette, hogy 14 gyerekkel kezdtük az első osztályt, és mindig, ahogy ők mentek felfele, úgy töltöttük fel az első éveket.
0: Miben különbözik egyébként, miben más egy Waldorf óvoda, iskola, mint a többi hagyományos? Nem tudom, kihez forduljak, akár a tanítónőkhöz, vagy nem is tudom.
3: Hát igazából abban különbözik, hogy itt figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. És ennek megfelelően épül fel a kerettantervünk is, mert hogy van egy Waldorf kerettanterv, ami természetesen igazodik a NAT-hoz.
0: De azért mégis egy kicsit személyre szabottabb, ha jól értem.
3: Hát igen, ahogy mondtam, igazodik a gyermekek életkori sajátosságához, és nagyon fontos, hogy a gyermekeket, mint egyéneket lássuk, és így neveljük őket, így oktassuk őket.
0: Milyen Waldorfosnak lenni, és milyen őket tanítani, a Waldorfosokat? Biztos vagyok benne, hogy egyébként szuper egyéniségek járnak az iskolába. Erről is beszélünk majd, elő viszont Ávicsi dalol nekünk, maradjon velünk!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 9 óra 41 van éppenséggel. Folytatjuk beszélgetésünket a 20 éves Waldorf iskolából érkezett vendégeinkkel. Pócik Lili, a 4 évszak Waldorf pedagógiai alapítvány kuratóriumának elnöke, waldorfos szülő van itt velünk, Heimné Straub Judit, 7-es osztálytanító, német tanár. Ez fontos, hogy osztálytanító, ez ilyen waldorfos különlegesség, illetve Puskás Sándor Gizella, 5-es osztálytanító mellett, és Péli Gábor, a szekszárdi iskola alapító is itt van velünk, akik egyébként a Lili, illetve Gábor szülők is. Szóval nagyon sok helyről meg lehet fogni ezt a Waldorf iskolát, akár diák, akár szülő, akár tanító szemszögből. Szerintem kezdjük először a tanító szemszöggel, mert ők találkoznak úgy a gyerekekkel először, a tanítók. Milyen a gyerekeket tanítani? Tehát úgy szó esett arról, hogy eljut egy icipicit a NAT-tól a waldorfos tanterv, kerettanterv, de azért mégis gondolom mások kell a gyerekekhez is viszonyulni, más őket tanítani.
1: Igen, abszolút más. A legfontosabb szerintem azt kiemelni, hogy amellett, hogy ugyanoda jutunk el 8. év végére, az évfolyamok között viszont van különbség. Tehát úgy tűnik talán kívülről, hogy első-másodikban nagyon lassan haladunk, de harmadikban van egy ugrás. 5. szintén van egy nagyon nagy ugrás, amit a gyerekeknek aztán ott meg kell tudni lépni, és hogy pont ehhez kell az, hogy addigra már nem az van, hogy hú, nem szeretek meg, miért kell ennyit tanulni, hanem egyszerűen szeretnek tanulni. Szeretnek bejönni az iskolába, jól érzik ott magukat, és talán ennek az egyik oka az is lehet. Így beszéltünk ugye a Waldorfnak a sajátosságairól, hogy ebben a mai világban, ahol mindenki rohan, és nagyon nehezen szervezzük az időnket, a Waldorf ritmust ad, keretet ad. És hogy egy nagyon fontos mondat szerintem nem olyan régen hallottam, hogy Rudolf Steinertől egyszer Hauska megkérdezte, hogy miért ennyire fontosak a ritmusok, erről beszélgettek, és az volt a válasza, hogy tanulmányozza a ritmusokat, mert hogy a ritmus maga az élet. És hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy itt éves ritmus van az ünnepkörrel, napi ritmus van, havonta megvannak mindennek, hogy mikor mit csinálunk, és ez biztonságot ad a gyerekeknek.
0: És viszonylag kevés diák is van egy osztályban, nem?
1: Igen.
0: Tehát könnyebb egyénileg foglalkozni velük.
1: Igen,
0: kisebb
1: létszámú osztályok vannak, és mivel ugye itt említetted az osztálytanítót, hogy ez egy waldorfos különlegesség, abban különleges, hogy nálunk nincsen negyedikben egy váltás, hanem elsőtől 8. az osztálytanító viszi végig a gyerekeket, és tulajdonképpen speciális szakmai tárgyakon vagy szaktárgyakon kívül mindent mi tanítunk nekik, és egy nagyon-nagyon erős kötődés alakul ki osztálytanító és gyerekek között, ami segíti azt, hogy ők tényleg szeressenek tanulni.
0: És nincs meg az a folyamatos ugrálás mondjuk különböző tanárok között?
1: Egyrészt ez sem, másrészt meg az epohális oktatási rend, ami nálunk van, hogy egy hónapig körülbelül csak mondjuk matekozunk, számolunk, aztán egy kicsi irodalom, ugyanígy heteken keresztül, vagy történelem, van idejük elmélyülni benne. És aztán utána van ideje ennek a tudásnak egy picit aludni, és amikor újra elővesszük, akkor visszatér.
0: És itt beszéltünk a zene alatt erről az olimpiáról, erről is, ha már az 5-es diákokat érinti, akkor...
1: Igen, 5. minden évfolyamban van egyébként valami, ami megkoronázza az évfolyamnak az évi működését. Az 5. osztályban, ahol a görögökről is tanulunk, a görög korszakról, az olimpia, a Waldorf olimpia, ahol tulajdonképpen az ország összes Waldorf iskolája ott van, és 3 edzésnapon keresztül gyakorolják az eredeti olimpiai számokat, mint maratonfutás, diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás, magas és távolugrás, és aztán az utolsó napon ilyen nagyon ünnepélyes keretek között meg is mutatják a szülőknek, hogy hová jutottak, és hogy szintén nagyon fontos, ami nálunk egyébként is ez van, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket, és ez sem egy verseny, itt önmagukat kell leküzdeniük, és ettől nagyon szép az egész.
0: Ha már itt szóba kerültek a szülők, akkor waldorfos szülőként is érdemes körbejárni a témát, hogy egyáltalán honnan jön az ötlet, hogy a Waldorf iskolába írassák a gyereket a szülők?
2: Hát nálunk leginkább Bekerdi tanár úr könyvei és előadásai inspiráltak bennünket a férjemmel, aki nagyon sokat írt és nyilatkozott a Waldorfról, és hogy ez egy milyen csoda hely, és innen jött az indítatás, illetve olyan gyerekeket szerettünk volna, ami főleg a Gizus említette, hogy a mai rohanó világban mennyire fontos, hogy kiegyensúlyozott, magabiztos, bátor gyerekeket engedjünk ki a nagyvilágba majd felnőttként, akik bíznak önmagukban, ismerik önmagukat, kreatívak, bátrak. Számunkra ez volt talán a legfontosabb, hogy itt hagyjuk őket az egyéni fejlődési úton, ahogy a Judit említette, a saját maguk módja szerint fejlődni, és a saját erősségeikre koncentrálni. Nem azt szeretnénk, hogy mindenki mindenből szuper jó legyen, hanem azt szeretnénk, hogy ő a saját egyénisége mentén kibontakozhasson és fejlődhessen. Szerintem számunkra ez volt a legfontosabb, és csodálatos látni egyébként, hogy ilyenek, hogy egy szülőnek nincs is ennél fontosabb, amikor minden reggel szaladva boldogan mennek iskolába, és amikor éppen azt kérjük, hogy mondjuk egy hosszú hétvégénre kivennénk őket, akkor ők ezt nem szeretnék, mert ők nem szeretnék kihagyni az iskolát, mert imádnak bejárni. Szeretik a közösséget, ami a Waldorfban nagyon fontos, a saját osztálytársaikat, az osztálytanítójukkal nagyon szoros a kapcsolat, és szerintem egy szülőnek ez a legfontosabb, hogy ha a gyerek imád iskolába járni, hát mi kell lennie több.
0: Ezt gondolom egyébként közre játszott Gáboréknál is.
3: Igen, abszolút. Már amikor azt érzi az ember szülőként, hogy a gyereke biztonságban van, és jól érzi magát, akkor egy szülő elolvad, és azt gondolja, hogy ennél jobb helye nincs. Tehát ugye a szülő alapvetően, én legalábbis a legjobbat szeretném a gyerekeimnek. Azt gondolom, hogy itt jó helyen vannak, vagy jó helyen voltak. Ugye nekem már vannak három nagy gyerekem is, amiket a Lili elmondott, abszolút tapasztalható volt, hogy önálló utakat jártak, önálló gondolataik voltak, olyan gondolataik voltak, amire mint szülő félelemmel tekintettem, de engedtem, és megoldották, és megugrották.
0: És gondolom azért a szülők, tanárok, tanítók közötti kapcsolat is egy kicsit talán szorosabb, mint az átlagos iskolákban. Erről is beszélgetünk majd mindjárt. Előbb viszont érkezzen a So Many Times, maradjon velünk!
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 perc múlva 10 óra, folytatjuk beszélgetésünket a 20 éves Waldorf iskola kapcsán. Pócik Lilia, 4 évszak Waldorf pedagógiai alapítvány kuratóriumának elnöke, Waldorfos szülő ül itt velünk, Heimné Straub Judit 7-es osztálytanító, német tanár, Puskás Sándor Gizella 5-es osztálytanító, valamint Péri Gábor iskolaalapító szülő társaságában. És akkor itt az előzőekben már említettem, meg engem érdekel is, hogy a szülő és a tanító között azért egy szorosabb kapocs van, gondolom én, hogyha a gyerekek alapból kisebb létszámban vannak, akkor jobban lehet rájuk figyelni, és jobban lehet a szülővel finom hangolni akár a gyermeket is.
1: Így van, mi abszolút egy csapat vagyunk a szülőkkel, az egész közösséggel, és hát a Waldorf iskolára jellemző az, hogy mi minden hónapban találkozunk a szülőkkel, egy szülői est keretében, és ott foglalkozunk a gyermekekkel, foglalkozunk az iskola életével, tehát abszolút együtt élünk és együtt mozgunk.
0: És akkor nem az van, hogy a szülő mondjuk csak a bizonyítványból, vagy az ellenőrző füzetből van egyáltalán ellenőrző füzet?
1: Nincs.
0: Tehát nem
1: nincs
0: csak
1: nálunk.
0: Abból tájékozódik a szülő, hanem máshogy megy itt az osztályzás is.
1: Nálunk nincs osztályzás, csak 7. év végén és 8. fél évkor és év végén szöveges értékelést kapnak a gyerekek. Igazából ez azért is jó, mert nincsen bennük frusztráció, nincsen bennük félelem,
0: teljesítési kényszer,
1: így van. Hanem a szülőknek szól mindig ez a bizonyítvány, és akkor ők el tudják olvasni, hogy éppen hol tart az ő gyermekük. És szerintem ez egy nagyon jó módszer.
0: És nem is feltétlenül érzik kirekesztve magukat, mint ahogy sok iskolában tapasztaljuk.
1: Nem, egyáltalán nem.
0: Erről talán szülőként is.
2: Igen, a szöveges értékelést úgy képzeljük el, hogy ez egy sokoldalas dokumentum, ahol minden szaktanár is, illetve az osztálytanító is hosszú bekezdésekben írja le azt, hogy hogyan működött a gyerek az adott évben.
0: Tehát, évente érkezik.
2: Ez évente érkezik, igen, illetve hát fél évkor is. Ezeket mi nagyon-nagyon szeretjük olvasni, illetve szerintem az nagyon fontos, hogy a szülői estek, pont a múltkor mondtam a kollégáimnak, hogy szülői estre megyek, ezért előbb eljöttem a munkahelyemre, és mondták, hogy kitartást, vagy részvétem, vagy valami ilyesmit, és mondtam, hogy hát lehet, hogy mások nem szeretnek járni, de mi imádunk szülői estekre menni, hiszen ott összejön az osztály közössége, tehát a szülői közösség, nagyon jókat beszélgetünk, általában kézműveskedünk, teázunk, tehát mi jól érezzük magunkat itt, igen, és szerintem a közösség az nagyon fontos még nálunk, hogy jó együtt lenni, és mi igazából tényleg szeretünk így.
0: És nem az a szigorú, a szülő üljön be a padba, a szülő értekezlet, és akkor vége viszlát, és otthon meg lehet szidni a gyereket.
3: Nem, hanem ez egy jókedélyű baráti beszélgetések vannak, ahol a gyerekekről és a saját fejlődésünkről is beszélgetünk kvázi.
2: Körbeülünk.
3: Igen, körbeülünk, és egy akár képzőművészeti tevékenység közben. Tehát egy hihetetlen kikapcsolódás az, amikor egy 8 órai taposó malom után az ember bemegy, és pasztellel fest.
0: És közben még a gyerekéről is megtud egy csomó fontos információt.
3: Abszolút, abszolút, abszolút.
0: És azt is említettük azért, hogy innen van továbbmenetel. Tehát van egy Waldorf óvoda, most már van iskola, innen megy tovább a gyerek az iskolába, és utána ugyanúgy megy az életben tovább.
3: Igen, abszolút. A gyerekeink, azok a Garai gimnáziumba, a Bélába, a Bonyhádi gimnáziumba, a Pécsi Nagy Lajosba, művészeti iskolákba, művészeti középiskolákba jelentkeznek, de ugye most már vannak olyan gyerekeink, akik a műegyetemre járnak, vagy jártak, az iparművészetit elvégezték, közgazdaságot végeztek, és az élet teljes spektrumában a felsőoktatásban ott vannak. Tehát ez az iskola nem egy zárt világ, amiből nincsen tovább, hanem ebből ugyanúgy van tovább, sőt úgy van tovább, hogy kvázi a szülő csak így leül és figyeli a gyereket, mert amit ők kitalálnak, azt kvázi megoldják. Tehát van olyan gyerekünk, aki a 2006-os évbe kezdett, ő most az olimpiára készül kalapácsvetésből.
0: Wow. Gondolom ezt a tanítóként is érdekes látni, hogy hova futnak ki az egyéniségek, mivel közelebb van a tanító az emberhez, nem tudom, kihez forduljak inkább.
1: Igen, voltak tanítványaim, most német tanárként beszélek, nem osztálytanítóként, akik még a mai napig jeleznek vissza, hogy hogyan boldogulnak például a középiskolában a német nyelvből, és mindig elmondják, hogy nagyon hálásak a Waldorf iskolának, hogy így tanulhattak egy nyelvet, mint nálunk tanulták a németet például.
0: És akkor itt is vannak ilyen osztálytalálkozók, nem? Szoktak lenni?
1: Igen, igen, igen, össze szoktak így jönni az osztályok, az osztálytanítójukkal, és akkor beszélgetnek a régi szép időkről.
0: És nem nehéz 8 év után elválni? Nem tudom, ki erre jobban válaszolni.
1: Én nem tudom, mert én még csak 7. osztálytanító vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy milyen elválni, de már bennem van, igen, ez az érzés, hogy egy év múlva, igen, el kell köszönnöm tőlük, és az milyen lesz majd vajon.
0: Nyilván ez még 5. messze van, messzinek tűnik.
4: Ugyanígy vagyok aztán vele, pikpak. Mert hogy nekem is első osztályom, tehát nem tudom, hogy milyen lesz, biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert ha most így belegondolnék abba, hogy valamiért el kell mennem, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lenne, és 8 év után főleg. De egyébként meg nálunk nem is feltétlenül csak osztálytalálkozókra jönnek, hanem vannak ünnepeink, ahol együtt töltjük az időt, és visszajönnek a régi diákok ezekre az ünnepekre, és ott vannak köztünk, és nagyon szeretnek jönni.
0: Ilyen lehet ez az alkalom is, a 20. születésnap.
3: Igen, ez a 20. születésnapra is várjuk azokat a végzett diákjainkat, akik gimnáziumba, egyetemre járnak, vagy végeztek már egyetemet, és velük lesz szombaton déltől egy körbeszélgetés, ahol mesélnek magukról, és tematikusan kérdeznek tőlük a volt tanáraik.
0: Egyébként ez nagyon-nagyon szuper, amit itt mind elhangzott, úgyhogy én kívánok ehhez a következőekben is kitartást, sok sikert, és hát szebbnél szebb pillanatokat.
5: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Pócik, Lili, Heine, Straub, Judit, Puskás, Sándor, Gizella és Péri Gábor. Velük beszélgettünk a 20 éves Waldorf iskoláról. Most pedig óránk végéhez érkeztünk, 2 perc múlva 10 óra. Ez azt jelenti, hogy a folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, velem pedig holnap reggel 6-tól újra együtt ébredezhet. Addig is kívánok további szép napot és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
9: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rácsalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél?
11: Ennél azért nagyobbat fog szólni.
10: Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
12: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
13: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten, trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK-OBB balesetmegelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környező országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több 10 000-en vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők.
7: Rádió Antrit időjárás.
13: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Több felé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, Ingi Ici Adrián vagyok. Most kezdődik a közös délelőttünk, legyen szó munkáról, otthoni teendőkről vagy úton töltött percekről. Egy kis jó zene mindenkinek jó jöhet, tartsanak velem.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig nézzük, milyen idő vár ma ránk. Nos, csütörtökön kezdetben sokfelé borultabb lehet az ég, később azonban fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Tolna megyében sem kell csapadékra készülni, így az időjárás a szabadtéri programoknak és a délutáni sétáknak is kedvezhet. A szél ugyanakkor többfelé élénk lesz, északi északnyugati irányból fúj majd, ezért a hőérzetünk a tényleges hőmérsékletnél kicsi alacsonyabb lehet. Délután nagyjából 19 fok körül alakulnak a maximumok, vagyis az évszaknak megfelelő kellemes hűvös időre számíthatunk. Az allergiásoknak is érdemes odafigyelniük a következő napokban. A pallagfű virágporának koncentrációja országszerte alacsony vagy közepes szintre csökkent, a szárazabb idő hatására azonban kismértékben ismét emelkedhet. Emiatt az arra érzékenyeknél enyhébb allergiás panaszok újra jelentkezhetnek. Jó hír, hogy ma markás front nem tereli a szervezetünket, a magasban beáramló hidegebb levegő miatt ugyanakkor az időjárásra érzékenyek enyhe hidegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatnak. Érdemes tehát rétegesen öltözni, és a szelesebb időben is gondoskodni a megfelelő komfortérzetről.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Közeledik az október második fele, és Tolna megyében több helyszínen is lehetőség nyílik arra, hogy véradással segítsünk másokon. Egyetlen véradással akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhatunk, ezért minden önkéntes segítség különösen értékes. A következő napokban Szekszárdon, Kurdon, Dombóváron, Bátaszéken és Dunaszentgyörgyön is várják a véradókat. Október 19-én Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 5-7 szám alatt működő területi vérellátó intézetben reggel 8 órától délután 5 óráig lehet vért adni. Ugyanezen a napon Kurdon, a Petőfi Sándor utca 11 szám alatti önkormányzati épületében déli 12 órától délután 14:30-ig fogadják az önkénteseket. Október 20-án Dombóváron, a Kórház utca 39-41 szám alatti transzfúziós osztályon reggel 8-tól délután 3 óráig lesz véradás. Bátaszéken pedig a Városháza házasságkötő termében délelőtt 11 órától délután 5 óráig várják a segíteni szándékozókat. Október 22-én ismét Dombóváron lesz lehetőség véradásra reggel 8-tól délután 3-ig, Dunaszentgyörgyön pedig a Faluházban délelőtt 9:30-től délután 14:30-ig fogadják a véradókat. Aki teheti, csatlakozzon valamelyik alkalomhoz. A véradás néhány percnyi odafigyelést jelent, de a segítség, amit nyújtunk vele, valaki számára akár az életet is jelentheti.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama! Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma francia hagymaleves tebédel lehetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott gauda sajt kukoricás rizssel, tartármántással, vagy kérhető óvári sertésszelet burgonyapürével. A Pizzama mai kínálata, itt sült csirkerű levessel várnak bennünket, az A menü leves plusz milánói sertésborda, a B menü pedig leves plusz burgonyás zöldbab főzelék pörköltel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húsleves tebédelhetünk finom metéltel, a főételek közül pedig kérhető gyíró spiritot burgonyával, taciki öntettel és salátával, vagy választható marha pörkölt galuskával és csemegeuborkával. A C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az énekesnővel megyünk tovább, aki a 2000-es években a popzen egyik meghatározó női előadójává vált. Már is érkezik egy olyan dallal, amelyben a swinges ritmusok és a pop is találkozik. Jön Christina Aguilera.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 11 óra, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek. Érdemes lesz figyelni, aztán természetesen újra a zenéké lesz a főszerep. Addig is kívánom, hogy minden teendőjük gördülékenyen menjen, és jusson egy kis idő arra is, ami igazán feltölti önöket. Hamarosan újra találkozunk itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díj díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, és remélem, hogy kellemesen telik a csütörtök délelőttjük. Egy kis zenet, néhány ismerős dal, és már is könnyebben mennek a tendők. Maradjanak velem, hiszen forognak tovább a kedvencek. Itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének kevésbé ismert részletei kerülnek középpontba Szekszárdon a Kultúrkortyok Szabad Egyetem következő előadásán. Október 22-én csütörtökön délután 5 órától Kun Miklós történész, Széchenyi Díjas egyetemi tanár beszél a forradalomról, a szovjet beavatkozásról és a megszállás időszakáról. Az 1956-os eseményekről számos könyv és történelmi feldolgozás született. A kutatók előtt azonban ma is vannak olyan kérdések, amelyek további vizsgálatot igényelnek, különösen a szovjet belügyi szervek és hírszerzés szerepe, valamint a moszkvai vezetés tervei és azok megvalósítása tartogat még feltárandó részleteket. Az előadás ezekre a kevésbé ismert összefüggésekre irányítja a figyelmet és segíthet árnyaltabban megérteni, milyen politikai és katonai folyamatok zajlottak a forradalom idején és az azt követő megszállás kezdetén. A téma nem csak a történelem iránt érdeklődőknek lehet izgalmas, hanem mindazoknak is, akik szeretnék jobban megérteni a magyar történelem egyik meghatározó korszakát. A program helyszíne a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Agora rendezvényterme. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Antrit! FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Képzeljük csak, nem mindennapi munkalehetőséget hirdettek meg Finnországban. Olyan jelentkezőket keresnek, aki egy héten át a szigetek illatait fedezi fel, majd élményeit fényképekkel, videókkal és szöveges beszámolókkal mutatja be. A kiválasztott pályázó 2000 euró bruttó díjazást kap, emellett az utazását és a szállását is finanszírozzák. A különleges feladat helyszíne a Turku szigetvilág, amely több mint 20 ezer szigetből és kisebb tengeri zátonyból áll. A résztvevőnek 5-7 napot kell eltölteni a térségben, és olyan jellegzetes illatokat kell megfigyelnie, mint a sós tengeri levegő, a fenyőerdők aromája, vagy éppen a frissen sült kenyér illata. A tapasztalatokat a térség turisztikai népszerűsítésére használják fel. A munkához nem szükséges különleges végzettség, de fontos a kreativitás, a jó szaglás és az, hogy a jelentkező maga biztosan szerepeljen kamera előtt. Saját fotó vagy videóeszközre is szükség van, hiszen a feladat része a közösségi oldalakra szánt tartalmak elkészítése. A programot 2027 májusára és júniusára tervezik. A jelentkezéshez egy rövid videót kell készíteni, amelyben a pályázó megszagol egy tárgyat, majd elmondja, milyen illatokat és benyomásokat társít hozzá. A kezdeményezés célja, hogy Turku térségét egyedi érzékszervekre ható élményként mutassa be az utazóknak. Finnország egyébként nem csak természeti szépségeivel, hanem életminőségével is gyakran a figyelem középpontjába kerül. A 2026-os boldogság jelentésben ismét az első helyen végzett. A szakértők szerint a magas életelégedettséghez a társadalmi bizalom, a közösségi kapcsolatok, a biztonság és a jól működő intézmények egyaránt hozzájárulnak. A finn szigetvilág különleges álláshirdetése így egyszerre szól a természet felfedezéséről és egy rendhagyó turisztikai kampányról. Aki szívesen fedezné fel a világot egészen új szemszögből, annak talán éppen ez a szokatlan lehetőség hozhat egy emlékezetes utazást.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Van egy SUV, amely a hétköznapokban is otthon érzi magát. Csendes, kényelmes és takarékos. A városi rohanásban épp úgy, mint amikor az egész család útnak indul. Ismerje meg a full hybrid Ford Kugát, az öntöltő hybrid SUV-t. Modern hybrid technológia, tágas utastér és kényelmes családi utazás. Full hybrid Ford Kuga. Ismerje meg az FX Autóháznál, Pécsen és Szekszárdon.
2: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma francia hagymalevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott gauda sajt kukoricás rizssel, tartármántással, vagy kérhető óvári sertésszelet burgonyapürével. A pizza ma mai kínálata, itt sült csirkerő levessel várnak bennünket, az A menü leves plusz milánói sertésborda, a B menü pedig leves plusz burgonyás zöldba főzelék pörköltel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel, a főételek közül pedig kérhető gyíró spiritot burgonyás taciki öntettel és salátával, vagy választható marha pörkölt galuskával és csemegőborkával. A C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
0: Ennyi volt a reklám!
2: Most pedig Beyoncé-val megyünk tovább, aki a Destiny's Child tagjaként kezdte, majd szóló előadóként is meghódította a világot. Dalai fellépései és karakteres stílusa generációkra voltak hatással. Érkezik tehát Beyoncé-t a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét. Mindjárt dél, úgyhogy lassan elérkezünk a délelőtt utolsó perceihez. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a csütörtökön. Most ismét a hírek következnek, hogy képen legyenek a legfontosabb történésekkel, utána pedig visszatérünk a jól ismert dallamokhoz. Akár ebédhez készülődnek, akár még javában dolgoznak. Kívánom, hogy kellemesen teljen a napjuk további része is. Hamarosan folytatjuk itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Sértetteket keres a rendőrség. Elismerték a PTK-PVK oktatóját. Folytatódik a száraz őszi idő. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Pál Valéria vagyok. Sértetteket keres a rendőrség. A Paksi rendőrkapitányság Nagydoroki rendőrőrsén sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 43 éves nővel szemben, aki postai alkalmazottként számos ember pénzét sikkasztotta el. Az asszony különböző módokon károsította meg a sértetteket. Volt, aki a nőre bízta volna, hogy a csekjeit fizesse be, de a befizetés helyett eltette a pénzt. Másoknak a különböző jogcímeken nyugdíj, iskolakezdési támogatás, várt forintjait használta fel sajátjaként. Az is előfordult, hogy munkatársai azért nem tudták kifizetni többek nyugdíját, mert a nő a kézbesítés megkezdése előtt kivett a pénztárcából nagyobb összeget. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a nő közel 2 millió forintot sikasztott el az elmúlt hónapokban. A nagydorogi rendőrök azok jelentkezését várják, akiket a nő hasonló módon károsíthatott meg az elmúlt időszakban Kajdacson, Tengelicen vagy Katalin pusztán. Ha önnek is hasonló módon okozott kárt az asszony, akkor jelezze azt a nagydorogi rendőrőrsön, hívja a 0675 532 000-as hívószámot, vagy akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot. Összehangolt nagyszabású légikutatómentő gyakorlatot tartott Tolna megyében október 13-án a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a légikutatásmentésben érintett társszervek és együttműködő szervezetek bevonásával. A gyakorlat célja az országos légikutatómentő rendszer hatékonyságának erősítése, az együttműködési mechanizmusok csiszolása és a folyamatos információáramlás biztosítása volt egy esetleges légi szerencsétlenség felszámolása során. A feszített tempójú és rendkívül összetett szimulációban összesen 150-en vettek részt. A szimuláció forgatókönyve szerint két repülőgép ütközött össze Műcsény és Szálka térségében. A baleset következtében az egyik gép kényszerleszállás közben kigyulladt, a másik lezuhant, miközben a leszakadó repülőgép alkatrész erdőtüzet okozott, és több kiránduló, valamint horgász is eltűnt. A gyakorlat végén megtartott értékelésen a BMOKF országos tűzoltósági főfelügyelője, Fülep Zoltán tűzoltótábornok a gyakorlatot sikeresnek ítélte, miután az teljes mértékben elérte a célját. A résztvevő szervezetek a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, a légiforgalmi szolgálat és az önkéntes mentőszervezetek példaértékű együttműködésről tettek tanúbizonyságot. Zökkenőmentes volt az EDR rádiócsatornák használata, a feladatokat összehangoltan végrehajtották. Idén is megrendezte a Tolna megyei kormányhivatal a hagyományos állásbőrzéjét a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol Némedi Ágnes foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályvezetőt kérdeztük a részletekről.
11: Szekszárdon több száz fő az, akit reményeink szerint vendégül láthatunk az állásbőrzén, amit ugye az idei évben másodszor csinálunk, mert tavaly volt az első állásbőrzénk. Akkora nagy sikere volt, hogy ezért gondoltuk, hogy tavasszal Dombóváron létrehoztuk ezt az eseményt, most pedig újra Szekszárdon. 30 munkáltatót hívtunk ide, tehát a pavilonokban 30 munkáltató várja az érdeklődőket, és ők a jelenleg üres álláshelyeikkel vonultak fel. Emellett egy falon található az egész megyéből összegyűjtött összes üres álláshely, amiket a kollégáink behoztak magukkal. Tehát a mai napon a megyében jelenleg regisztrált álláshely itt megtalálható. Igen, mindegyiket el tudtuk hozni Szekszárdra is, sőt olyan szinten, hogy a rapid interjúkat az ELTE hallgatói fogják végrehajtani, tehát szakemberek olyan szinten, hogy ők ezt tanulják, ők ezzel foglalkoznak rendszeresen. Tehát ha valakinek van bátorsága beülni hozzájuk, kipróbálni magát, hogy milyen egy állásinterjún részt venni, akkor mindenképpen javaslom. Az önéletrajzírást ugyanúgy elhoztuk, ugyanúgy itt vannak a szolgáltatással foglalkozó kollégáink, akik segítenek abban, hogyha valakinek elakadása van a munkavállalással kapcsolatban, akkor ilyen támogató beszélgetéseket folytatnak velük, és segítséget nyújtanak abban, hogy eljusson valaki az önéletrajzírásig, vagy egy interjúig merjen oda menni a kollégákhoz, az ELTE-sekhez.
10: Kemény Ferenc díjban részesült a PTE-KPVK oktatója Mozolai Anna Mária. A Magyar Sportnapja alkalmából rendezett ünnepségen Kemény Ferenc díjjal ismerték el Mozolai Anna Máriát, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának oktatóját. Az állami sportkitüntetést a sport területén végzett kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenység elismeréseként adományozzák. Mozolai Anna Mária több mint 3 évtizedes, a hallgatók egészségneveléséért és motiválásáért végzett munkájával érdemelte ki a rangos elismerést. Séta a szűrésért, lépesek az életért. Október 13-án kedden 15 órától figyelemfelhívó sétával világítottak rá az emlőrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára. Kis Zoltán, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója beszélt az esemény jelentőségéről.
12: Én nagyon örülök mindig, hogyha vannak ilyen civil szervezések, és nagyon szívesen elmegyek az ilyen rendezvényekre, azért, mert fontos a megelőzés, azt gondolom, hogy semmi nem fontosabb. Ha időben el tudunk kapni egy betegséget, akkor az nagyon sokat segíthet a későbbi gyógyhajlamra is. És ez egy olyan betegség, amit meg lehet időben kapni, megelőzni, nyilván nem mindig lehet, de ha időben felfedezzük, és erre van lehetőség, tehát ez egy objektív, el lehet menni a szűrésekre, és akkor időben felderítik az esetleges elváltozásokat, és minél kisebb, annál könnyebben tudnak beavatkozni. Én azt gondolom, hogy próbálok minden személyes oldalról megközelíteni, és amikor most szombaton voltam egy foci meccsen, ahol az egyik csapat a mérkőzés előtti bemutatkozás, hogy rózsaszín pulóverekbe állt fel a bemutatásra, és azon gondoltam, hogy miért vannak rózsaszín, és akkor rájöttem, hogy ezért, hogy ez egy olyan társadalmi jelentőséggel bír, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, úgyhogy nagyon örülök ennek a sétának, és nagyon büszke vagyok, hogy meghívtak rá.
10: A rendezvényen az elmúlt évtizedek tapasztalatáról kérdeztük Végradó Tímeát, a Mamma ZRT Szekszárdi Centrumának vezető operátorát.
13: 26 éve vagyok a mammográfián, sajnos évről évre egyre csökkenő tendenciával jelennek meg a hölgyek a szűrővizsgálaton, és ahogy a beszédben is elmondtam, egyre több olyan esettel találkozunk, ami már nagyon előre haladott, és ahogy csökken a szűrésen megjelenés, úgy nő ennek az előre haladott állapotnak a felismerése, amikor sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb, és az embernek az életminőségét is sokkal jobban rontja a gyógyulási folyamat. A korai felismerésben sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebben kezelhetőek a hölgyek, sokkal kisebb fizikai megterheléssel jár nekik ez a vizsgálat, illetve a maga a gyógykezelés, és nagyobb eséllyel gyógyulnak fel és épülnek fel teljesen. Számos tévhittel találkozunk, hogy mivel ugye a mammográfiás vizsgálat egy kompresszióval készül el, hogy ettől a kompressziótól alakul ki emlőrák, vagy a meglévő daganatot szétnyomja, és ezáltal terjed el, hogy a sugárterhelés. A mammográfia egy lágy sugárzás. Tehát itt sokkal kisebb sugárterhelés szükséges, mint például egy csontnak az átvilágításánál, sokkal kevesebb sugárterheléssel jár. A kompresszió is csak annyira működik, vagy annyira történik meg, amennyi ténylegesen szükséges ahhoz, hogy korrekt és jó

0: várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Szekszárdon hajnalban 6, délután 19 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt él, szép napot kívánok önöknek, én Géci Adrien vagyok. Akár egy ebédszünet, akár még néhány munkaóra vár önökre, legyen most egy kis idő a kikapcsolódásra, és én pedig hozom hozzá a zenéket. Töltsük együtt ezt az órát is.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A zene szerelmeseit várják ma délután Szexárdon egy olyan programra, ahol nem csak a daloké, hanem a személyes történeteké és a kulisszatitkoké is lesz a főszerep. Október 15-én, vagyis ma délután 16:30-kor ismét jelentkezik a Hangvilla beszélgetés sorozat az Éjés Gyula könyvtárban. A program vendég ezúttal Acélos Balázs gitáros és dalszövegíró lesz, aki a Fürke Róka Lábak és a Don Gatto zenekarok alapító tagjaként vált ismerté. A résztvevők megismerhetik zenei pályájának fondosabb állomásait, a zenekarok történetét, és természetesen szó esik majd az alkotás folyamatáról, valamint a zenészi lét izgalmas pillanatairól is. A Hangvilla egyik különlegessége, hogy a beszélgetések során a közönség nem csupán hallgatóként lehet jelen. A közös zenehallgatás és zenélés is rendszeres része az alkalmaknak, így a látogatók közelebbről is betekintést nyerhetnek abban, hogyan születnek a dalok, milyen élményekből táplálkozik egy-egy zenei ötlet, és mit tartja mozgásban a zenészeket hosszú távon. A rendezvény helyszíne az Éjés Gyula könyvtár. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk! Miért hallgatnak?

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha azt gondolnánk, hogy a bogarak világa nem tartogat túl sok izgalmat, érdemes egy kicsit közelebbről is megismerkedni velük. Vannak közöttük apró, rejtőzködő fajok, de olyanok is, amelyek különleges színeikkel és hasznos életmódjukkal hívják fel magukra a figyelmet. A Magyar Rovartani Társaság minden évben szavazást indít, hogy megválasszák az év rovarát. Ezúttal három futóbogár verseng a címért, és december 6-áig bárki leadhatja a voksát a kedvencére. Az egyik jelölt a bőrfutrinka, amely főként éjszaka indul táplálékot keresni, és csigákkal, valamint más kisebb állatokkal táplálkozik. A második versenyző az aranyos bábrabló, amelynek fémesen csillogó zöldes és részvörös színei igazán látványosak. Ráadásul nem csak szép, hanem hasznos is, hiszen hernyókat fogyaszt, így az erdőket károsító rovarok természetes visszaszorításában is szerepet játszik. A harmadik jelölt a szegélyes futrinka, egy ritka védett bogár, amelynek sötét testét feltűnő fémesen csillogó szegély díszíti. A futó bogarak többsége ragadozó, ezért fontos szerepük van a természet egyensúlyának fenntartásában. Magyarországon több mint 500 fajuk él, és közülük sok védelmet érdemel. A szavazás tehát nem csak arról szól, hogy melyik bogár legyen a következő év jelképen, hanem arról is, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk a körülöttünk élő apró állatokra. Hogyha önnek is van kedvenc a három jelölt közül, a Magyar Rovartani Társaság honlapján december 6-án éjfélig szavazhat. Érdemes megismerkedni velük, hiszen a természet legkisebb lakó is. Sok érdekességet tartogatnak számunkra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak előadók, akiknek elég néhány másodperc a zenéjükből, és már is felismerjük őket. A Daft Punk pontosan ilyen. A francia duó különleges elektronikus hangzásával a tánczen egyik legmeghatározóbb formációjává vált. Már is ők érkeznek hozzánk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dávid a rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu.
5: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elmaradhat az őszi lehalászás, indul a Ganz Ábrahám hitelprogram, az árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és a vízhiány miatt több magyar tógazdaságban is bizonytalanná vált a hagyományos őszi lehalászás. Sok haltermelő a vízkészlet megóvása érdekében a lehalászás elhalasztását és a halak további egyéves tóban tartását mérlegeli, ám ez a növekedés ütem lassulásával és gazdasági veszteségekkel járhat. A MOHOSZ nyári felmérése is jelzi a helyzet súlyosságát, hiszen a vizsgált vízterületeken közel 40 tonna halpusztulást regisztráltak, és további csak nem 12 tonna halat kellett áthelyezni az életben maradásuk érdekében. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám hitelprogramról. Ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plus és Nemzeti Bajnokok hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Szerda este egy Komor-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó kért segítséget, miután lángok csaptak fel a fedélzetén a Fekete-tengeren a romániai Sulina közelében. A legénység még a mentőegységek kiérkezése előtt sikeresen eloltotta a tüzet, így senki sem sérült meg. Csütörtök reggel viszont a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader nevű hajó adott le vészjelzést a romániai Sulinától 25 kilométerre egy lényegesen súlyosabb fedélzeti tűz miatt. A mentőakcióra hajót és helikoptert is kirendeltek a hatóságok, de a 12 fős legénységből 8 tengerész eltűnt. Értesülések szerint a teherhajót két drón találhatta el, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Napos, kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
4: Csodás csütörtök délutánt, az a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Napra nap, lapra lap, a hét nehezén már talán túl vagyunk, de attól még nyomni kell tovább, kezdjük is. Panic at the Disco, High Hopes.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma október 15-e van, úgyhogy lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Teréznek, aki neve napját ünnepelheti. Aztán lássuk a mai nap szülötteit, mert hogy olyan híres neves emberek születtek a napon, mint Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, filozófus, költő, talán hallott már róla, vagy Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth díjas magyar színházi és filmrendező, díszlettervező, hát nem, édes Anna Körint, az ötödik pecsét, és még sorolhatnánk, egy igazi legenda. Ma ünnepelhet még Rudolf Péter, Kossuth díjas magyar színész, üvegtigris, biztos megvan, illetve Járai Máté Jászai, Mari díjas magyar színész, szintén sok-sok boldogságot nekik, még nyilvánvalóan mindenkinek. Aztán gyorsan csapjuk még fel a kalendáriumot, mert hogy 1750-ben megindult a menetrendszerű posta kocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1982-ben e napon tartotta az önálló társulattal rendelkező budapesti Katona József Színház első bemutatóját, Csehov drámája a Manó került színre. És csak úgy érdekességként bedobom, hogy 1995-ben Saddam Hussein 99,96%-os szavazati arányjal nyerte meg az iraki elnökválasztást. Ja, ilyen is volt. Aztán vannak világnapjaink is, a fehér bot, tehát a vakok és gyengén látok nemzetközi napja ez a mai, ahogyan az ölelés világnapja, ölelkezzünk egy picikét, persze csak biztonságosan. A falusi nők világnapja is ez a mai, illetve a kézmosás világnapja szintén. Úgyhogy ezt valahogy lehet kombinálni, és akkor mindent egyben le tudunk. Ez a, tehát a mai nap Zanzás itt van már, ami a múltat illeti, előttünk még nagyon sok minden van, forognak a legnagyobbak, mutatom, hogy mi érkezik. The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk, ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk, meg egy picit arra, hogy szeressük magunkat. Justin Bieber tanít rá minket. Love yourself!
9: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, és nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, nem nagyon lassítunk. A remek dalok mellett meglássuk majd az utakat is, ahogy ezt tettük egész héten. Hírek, aztán pedig útinfo. Érdemes tehát fülelnie.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Van egy SUV, amely a hétköznapokban is otthon érzi magát. Csendes, kényelmes és takarékos. A városi rohanásban épp úgy, mint amikor az egész család útnak indul. Ismerje meg a full hybrid Ford Kugát, az öntöltő hybrid SUV-t. Modern hybrid technológia, tágas utastér és kényelmes családi utazás. Full hybrid Ford Kuga. Ismerje meg az FX Autóháznál, Pécsen és Szekszárdon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Több szakmai szervezet is reagált a tervezett vagyonadóra. Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 10 szakmai szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Továbbá egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügy vizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat, több felé lesz élénk az északi észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: No, a hírek után már itt is vagyunk az útinfóval, lássunk is hozzá. Ugyebár az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái, a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 171-es és a 172-es kilométer között is hídkarbantartás zajlik az M6-oson, az Iván Dárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket. Aztán rátérünk a 6-os főútra, Dunaszentgyörgy és Bonyhád között kaszálnak a 124-es és a 160-as kilométer között útszűkületet, helyenként félpályás akadályt okozhat a lassan haladó munkagép. Az 56-os főúton, ugye Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél úgy gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során hát nyilvánvalóan útszűkület van érvényben. És még mindig vannak munkálatok. A 61-es főúton Pincehelyen a 43-as kilométernél közműhiba miatt bontották fel a burkolatot, a félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elsőbséget, és a 65-ös főúton két település átkelési szakaszán a Rákóczi utcában kátyúznak, a 16-os kilométernél útszűkület miatt lassabb haladás várható. Hú, ezek tehát a munkálatok, ezek a fix pontok, ahol oda kell figyelnie. Rendőri jelenlétről kaptunk bejelentést a Kesejűsi úton, úgyhogy nyilvánvalóan tartsa be a szabályokat ott is, ahogy mindenhol máshol, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió
0: Andrit,
2: FM 101.
0: Csodás csütörtök délután, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk itt az Andriton. Vannak vicces magyar félrehallások, az egyik legismertebb a Levelet kaptam live, mert amúgy tényleg úgy hangzik, mutatom.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkánk.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy ma is olyan időnk van, mint tegnap volt, mondjuk tegnap sütött a nap, most pedig nem süt a nap, úgyhogy mégsem volt ez most helytálló megfigyelés, de egyébként ugyanaz van, 18 fok környékén járunk ma is, ahogyan tegnap is volt, és hát bizony nem sokáig élvezhetjük ki ezt a 18 fokot, mert hogy hamarosan bezuhan majd a hőmérséklet 15, aztán 12 fokra, holnap reggel 7 óra környékén, vagy 6 óra környékén pedig mindösszesen 7 fok lesz majd a hőmérséklet, úgyhogy így tervezze meg a ma délutánját, estéjét, meg a holnap reggelét, no meg nyilvánvalóan úgy, hogy továbbra is szólnak a legnagyobbak, mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér, mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A héten már egyszer beszéltem a Simply Redről, úgyhogy most megkímélném magunkat ettől. Szól a Sunrise!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritt.

0: Örök nekem a kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Valinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: Elbontják a Bati kereszt kilátót, sötétségbe borult Bonyhád. Napos, száraz lesz a péntek. Jó napot kívánok, Pál Valéria vagyok. 2026. október 15-én, csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 2026. október 19-e hétfőtől lezárja, és az év hátralévő időszakában pedig elbontja az életveszélyessé vált Bati kereszt kilátót a Gemenz ZRT, közölték közösségi oldalukon. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy több helyen, de főként a tartószerkezeti csomópontokon rovar és gomba okozta változó méretű tartószerkezeti meghibásodások, korhadások alakultak ki. A korhadások a felületen viszonylag kis területen láthatók a faanyag felületi rétegét érintő vegyszeres kezelésnek köszönhetően, de azok valójában a tartószerkezet belső területeit fokozottan érintették. Mivel a bekorhadt csomóponti és a főtartó elemek cseréje nem kivitelezhető gazdaságosan, jelenleg nincs statikailag megnyugtató megoldás a problémára. A Gemenze ZRT felvette a kapcsolatot dr. Sárosi Józseffel, országgyűlési képviselővel és Berlinger Attilával, Szekszárd megyei jogváros polgármesterével. A felek megegyeztek abban, hogy a továbbiakban közösen kutatják a külső forrásokat, pályázati lehetőségeket a kilátó teljes újjáépítéséhez. Október 14-én ünnepelt a Tolna megyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi ünnepségről dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvost kérdeztük.
12: Október 14-én ünnepeltük a pszichiátriai osztály megalakulásának 50. évfordulóját. Ezt az alkalmat összekötöttük a kórház megalakulásának 225. évfordulójával. A nap eseményei ezt a 225 évet ölelték fel. Mi is történt 225 évvel ezelőtt a világban? Aztán belepillantunk a medicinába 1801-ben, akkor, amikor a kórházunk megalakult. Milyen trendek, milyen medicinális trendek voltak a világban, és Magyarország hol tartott a medicinában. Ezt követően megnéztük azt, hogy gyakorlatilag mi is történt 1801 körül a városban, ami indokoltá tette, hogy ebben a városban egy kórházat hozzanak létre. Orvosok, ápolók, szociális foglalkoztatók mondták el, hogy mi az, ami megéltek, átéltek ebben az időszakban. Ezt követően egy beteg mondta el, hogy ő, mint transzgenerációs páciens gyerekkorától kezdve mit is élt át, és ő maga hogyan élte meg a saját kezelését. Ezt egy olyan összeállítás követte, amelyben a betegek munkáit mutattuk be. Ezek irodalmi alkotások voltak, valamint képzőművészeti alkotások. A záró mozzanat pedig azoknak a fiatal munkatársainknak a megszólalása volt, akik itt kezdték a munkájukat néhány hónapja vagy néhány éve. Záró momentumként, összekötőként pedig a gyógyító kertről esett még néhány szó, amely egy átkötés is a rendezvény utolsó szakaszához.
11: Felfüggesztette a közvilágítási szolgáltatást Bonyhád több utcájában az üzemeltető PS Projekt Kft. A háttérben a társaság és az önkormányzat között évek óta húzódó pénzügyi vita áll. A Csomádi székhelyű cég az MTI-hez eljutott közleménye szerint a szerződést 2026. április 2-án mondták fel, miután nem sikerült rendezni a közvilágítás költségeivel kapcsolatos nézeteltéréseket. A társaság állítása szerint szeptember 15-én ugyan megállapodás született a felek között, ám azt az önkormányzat képviselője nem írta alá, így a szolgáltatás felfüggesztése mellett döntöttek. A PS Projekt Kft. 2019 óta üzemelteti Bonyhád közvilágítását. Közlése szerint a 2022-es energiaár emelkedés, a rendszerhasználati díjak növekedése, valamint az önkormányzat által felszerelt, a cég szerint idegen lámpatestek fogyasztása miatt jelentős többletköltségei keletkeztek. A vállalkozás több mint 100 millió forint elmaradt díjat, az idegen lámpatestek energiafogyasztásából eredő költségeket, továbbá a szerződésben szereplő 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követel a várostól. Filoné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere, a város közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy tudomásuk szerint ismeretlen személyek 10 utcában mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékokat. Az önkormányzat az ügyben a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. A polgármester tájékoztatása szerint a dr. Lócz János, a Székely Mózes, a Rákóczi Ferenc, a Betlen Gábor, a Petőfi Sándor, a Dózsa György, a Benczúr Gyula, a Móra Ferenc, a Solymár Imre és a Veres Péter utcában bizonytalan ideig szünetel a közvilágítás. 15 év a területi kapcsolattartó munkacsoportok működésében eredmények, tapasztalatok, kihívások címmel tartottak szakmai konferenciát kedden a Szekszárdi Tudásközpontban. Az eseményről Orsos Zoltán, TKKM területi összekötő tisztet hallja.
13: A rendezvény egy olyan időszakra tekint vissza, amelyben a rendőrség és a cigány nemzetiségi közösségek közötti kapcsolattartás számos változáson ment keresztül. 15 év egy szervezet vagy egy szakmai rendszer életében már elegendő idő ahhoz, hogy visszatekintsünk, mit sikerült megvalósítani, milyen eredményeket értünk el, milyen tapasztalatokat szereztünk, és melyek azok a kihívások, amelyekre jövőben választ kell adjunk. A területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoport működésének egyik legfontosabb eredménye talán éppen az, hogy a kapcsolattartás nem csupán egy feladatként, hanem élő személyes kapcsolatokon alapuló együttműködésként van jelen a rendőrség mindennapi munkájában. Hiszen a bizalom nem egy intézkedéssel, nem egy dokumentummal, együttműködési megállapodással és nem programmal kezdődik, a bizalom személyes találkozásokból, párbeszédből, egymás megismeréséből és közösen megélt tapasztalatokból épül fel. Feltesszük a kérdést, hogy mit jelent ma a rendőrség és a roma közösségek közötti kapcsolattartás, hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat, milyen szerepe lehet a közösségi programoknak, az oktatásnak, párbeszédnek, az új kapcsolattartási formáknak. És mindenek előtt, hogy hogyan tudjuk a korábbi évek értékeit úgy továbbvinni, hogy azok a következő 15 évben is működőképesek és eredményesek legyenek.
11: Tegnap kezdődött a korosztályos karate világbajnokság a lengyelországi Bielsko Bialában, ahol 114 ország több mint 2000 versenyzője méri össze tudását, tudtuk meg a Bálta-Széki Városi Sportkör karate szakosztály Facebook oldaláról. A rangos nemzetközi mezőnyben két BVSK-s sportoló, Eszner Zsófia és Péter Panna is képviseli Magyarországot, Bálta-Széket és az Egyesületet a 22 fős magyar válogatott tagjaként. Míg Európa-bajnokságon korábban már előfordult, hogy két BVSK-s versenyző szerepelt egyszer a magyar keretben, világbajnokságon erre most először kerül sor. Ez különleges mérföldkő a sportolók, az Egyesület és a város életében. Eszner Zsófia október 15-én csütörtökön a junior női komite 48 kg-os kategóriájában lép tatamira, míg Péter Panna október 16-án pénteken a kadett női komite 47 kg-os mezőnyében versenyez. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi északkeleti szél, akkor a reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szekszárdon és a Vételkörzetben reggel 8, délután 18 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
14: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit. Valinak köszönjük a híreket, képbe kerültünk a régióval. Sírni nincs okunk se a hírek miatt, se másért. És Förg is azt mondja, hogy amúgy se sírjunk. Big girls don't cry.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és van egy egészen rossz hírünk, mert hogy életveszélyessé vált a Bati kereszt kilátó, ezt közölte a Gemenc ZRT. Egészen pontosan azt, hogy október 19-től, tehát jövő hétfőtől lezárják, és az év hátralévő időszakában elbontják az életveszélyessé vált Bati kereszt kilátót. A szakértői vizsgálatok ugyanis megállapították, hogy több helyen, de főként a tartó szerkezeti csomópontokon rovar és gomba okozta változást, azó méretű tartószerkezeti meghibásodások, korhadások alakultak ki. A felületen viszonylag kis területen láthatóak, a faanyag felületi rétegét érintő vegyszeres kezelésnek köszönhetően, de azok valójában a tartószerkezet belső területeit fokozottan érintették. Úgyhogy hát ez nem egy jó hír, a bekorhat csomóponti és fő tartó elemek cseréje nem kivitelezhető gazdaságosan, írják. Jelenleg tehát nincs statikailag megnyugtató megoldás a problémára, majd kiderül, hogy lesz-e. Úgyhogy fontos, hogy ugyancsak 19-től zárják le a kilátót, illetve a területet, de hát most sem menjen oda. Inkább maradjon velünk és hallgassuk a legjobb dalokat, például ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött, fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner Kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: nektek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, az infok után már fél lábon állva is kibírjuk a meló végéig, pláne ha közben a Get Lucky szól.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, színem a veríték.

Ez a Rádió Antritom, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 4 óra lesz, tehát mindjárt vége a melónak, ami remek hír. Ugyanaz is, hogy elkísérjük a hazauton is a Starship-el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Második Tolna megyei lóegészségügyi konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18.000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
6: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
7: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
9: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten, trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környező országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megvállalást váltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének mega projektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
11: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól, Fekete Dávid vagyok. Bizony ennek a napnak is lement a java, ha nehezen mondhatnánk, most már érvényes a Starship mondása, nothing's gonna stop us now.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Majdnem fél öt van, ami azt jelenti, hogy mindenki megy hazafelé, ezért pedig a térképen látom is, hogy bizony komoly dugók alakultak ki a városban. Rögtön nézem itt az elkerülőt az északi körforgalomnál, ott bizony arra kell számítson, hogy meg kell majd állnia. Emellett dugó van a Mészáros Lázár utcában, illetve a buszpályaudvar környékén szintén, sőt onnan délre, majdnem végig az egész elkerülő piroslik a térképen és csatárnál is. De az a helyzet, hogy meg kell majd állnia egyszer-egyszer, úgyhogy kitartást és nyilvánvalóan vezessen türelemmel. Emellett látok rendőri jelenlétet is, például a Kesejűsin továbbra is kint vannak a rendőrei, aztán az M6-os autópályán, hogy Decs magasságában szintén ott vannak, illetve Kakasd és Bonyhád között is mérnek, úgyhogy nyilvánvalóan mindig tartsa be a szabályokat, de ezeken a pontokon aztán különösen figyeljen oda, hogy minden rendben legyen. És hogyha minden rendben van, akkor nem lehet gond. Nagyjából ennyit látok, vezessen óvatosan körültekintően nyilvánvalóan, és hogyha rád bármi rendkívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozzán! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Ha épp a dugóban ül, adok valamit, amiben levezetheti a feszkót. Énekeljük együtt. I love rock and roll.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antriton, mindjárt öt lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, hiszen a remek dalok érkeznek majd, mint a Mama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Gig

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Van egy SUV, amely a hétköznapokban is otthon érzi magát. Csendes, kényelmes és takarékos. A városi rohanásban épp úgy, mint amikor az egész család útnak indul. Ismerje meg a full hybrid Ford Kugát, az öntöltő hybrid SUV-t. Modern hybrid technológia, tágas utastér és kényelmes családi utazás. Full hybrid Ford Kuga. Ismerje meg az FX Autóháznál, Pécsen és Szekszárdon.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Ez az Andrét, én pedig Fekete Dávid vagyok. Elmúlt 5 óra, igen, most jön a vacskészítés, de az energia szint már a padlóhoz konvergál. Úgyhogy jön Jonas Blue és felrázza a hangulatot. Ez a Mama.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Ez a Rádió Amfit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát lassan vége. Hát a vége felé közeledünk a napnak, úgyhogy tekintsünk vissza rá, mi is történt ma, milyen hírekről tudtunk számot adni, például arról, hogy összefogott a rendőrség és a polgárőrség, valamint arról is írtunk például az antrit.hu-n is, hogy változik a buszközlekedés Szekszárdon, majd október 19-től várhatóan november 15-ig munkálatok miatt lezárják Szekszáron a Tolnatej ZRT parkolóját, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekedhetnek, értesültünk a MÁV csoport oldaláról, infok antrit.hu, ott megtalálja, hogy mely járatok érintettek. Aztán beszámoltunk arról is, hogy életveszélyessé vált a Bati kereszt kilátó, azért hétfőtől lezárják, majd szépen lassan elbontják a kilátót, onnan sajnos így járt. Aztán hát voltak még jótékonysági futások Dombóváron, illetve vérükkel is segítettek a tűzoltók, úgyhogy minden info egyébként az antrit.hu oldalon ott megtalálható. Igen, csak mozgalmas volt ez a mai nap is, és mi nincs vége, hiszen zenélünk tovább, mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Továbbra is az antrit, mindjárt eldelik ez a nap is átlagos csütörtök, amiben biztosan találhatunk azért valami különlegeset. Most következő előadónk, nyilván a szerelemről beszél, de ne korlátozzuk le magunkat. Ordinary, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit.

0: végére értünk tovább. Jó rádiózást és jó pihenést is. Holnap reggel megint jön Levi, aztán meg majd Vali is, aztán Adri is, és én meg majd olyan 13 környékén, addig pedig minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az eberendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehez. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 101.

0: Yeah.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezmény. Mint is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
8: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Felfüggesztették ügyészi állásából Fürt Pált. Béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Beszakadt egy pakisztáni iskola mennyezete, eddig 28 diák holttestét találták meg. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárás alá vonta Fürt Pált, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetőjét. A döntés indoklása szerint Fürt egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán ellenőrizhetetlen információkat hozott nyilvánosságra, és nyilatkozataival arra utalt, hogy a legfőbb ügyészség akadályozza a tényállás teljes körű felderítését. Az intézkedést az ügyvédje szerint azzal indokolták, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét. Azonnali ágazati béremelést és rendszer szintű bérfejlesztést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, rámutatva, hogy a múzeumi, könyvtári és levéltári dolgozók átlagbére kirívóan alacsony, alig haladja meg a bruttó 460 ezer forintot. A szervezet szerint a méltatlan bérhelyzet miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki, és folyamatos a pályaelhagyás, miközben a készülő költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít plusz forrást az ágazatnak. A KKDS elvárja a kormánytól a kulturális dolgozók bérének pedagógus bérekhez igazítását, a garantált alapbérek bevezetését, valamint az ígért 25%-os bérfelzárkóztatás haladéktalan végrehajtását. Kedden 28 diák és egy tanár meghalt, 40 ember pedig megsérült, miután egy magániskola mennyezete beomlott Peshawarban, Észak-Nyugat-Pakisztánban, írja a The Guardian. Információk szerint az épület gyenge szerkezetű volt, a teteje túlterheltség miatt omlott be. Az áldozatok száma emelkedhet, mivel a beomlás idején a három érintett tanteremben tartózkodó 110 diákból mindössze 47-et sikerült kimenekíteni. A Hindustan Times értesülései szerint a 28 elhunyt diák mind 13 éves vagy annál fiatalabb volt. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Polyák Gábor a döntését a LinkedIn oldalán jelentette be. A közlés szerint Erzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinettjét a jövőben. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezetőtisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. Egy vezetéstől eltiltott férfi két nyitva hagyott autót is ellopott slusszkulccsal együtt, majd az országszerte elkövetett üzemanyaglopások után mindkét járművel lerobbant. A rendőrségi üldözés elől menekülve Panyolánál defektet kapott, és a közelben kétszer is átúszta a szamost, hogy meglépjen a hatóságok elől, de a túlparton várakozó rendőrök végül elfogták. Az ügyészség vádat emelt a vakmerő tolvaj ellen, és többek között letöltendő börtönbüntetést indítványozott rá.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a Fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbiroda garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egésznapos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
5: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg csizmatérré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az egészségügyi minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal és a szociális tárcával együttműködve összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az okfő operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az EB rendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslatcsomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számára. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az EB rendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az EB rendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az EB rendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Felfüggesztették ügyészi állásából Fürth Pált. Béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Beszakadt egy pakisztáni iskola mennyezete, eddig 28 diák holttestét találták meg. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárás alá vonta Fürth Pált, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetőjét. A döntés indoklása szerint Fürth egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán ellenőrizhetetlen információkat hozott nyilvánosságra, és nyilatkozataival arra utalt, hogy a legfőbb ügyészség akadályozza a tényállás teljes körű felderítését. Az intézkedést az ügyvédje szerint azzal indokolták, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét. Azonnali ágazati béremelést és rendszer szintű bérfejlesztést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, rámutatva, hogy a múzeumi, könyvtári és levéltári dolgozók átlagbére kirívóan alacsony, alig haladja meg a bruttó 460 ezer forintot. A szervezet szerint a méltatlan bérhelyzet miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki, és folyamatos a pályaelhagyás, miközben a készülő költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít plusz forrást az ágazatnak. A KKDS elvárja a kormánytól a kulturális dolgozók bérének pedagógus bérekhez igazítását, a garantált alapbérek bevezetését, valamint az ígért 25%-os bérfelzárkóztatás haladéktalan végrehajtását. Kedden 28 diák és egy tanár meghalt, 40 ember pedig megsérült, miután egy magániskola mennyezete beomlott Pesavárban, Északnyugat-Pakisztánban, írja a The Guardian. Információk szerint az épület gyenge szerkezetű volt, a teteje túlterheltség miatt omlott be. Az áldozatok száma emelkedhet, mivel a beomlás idején a három érintett tanteremben tartózkodó 110 diákból mindössze 47-et sikerült kimenekíteni. A Hindustan Times értesülései szerint a 28 elhunyt diák mind 13 éves vagy annál fiatalabb volt. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke. Polyák Gábor a döntését a LinkedIn oldalán jelentette be. A közlés szerint Erzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinettjét a jövőben. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre, 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezetőtisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. Egy vezetéstől eltiltott férfi két nyitva hagyott autót is ellopott slusszkulccsal együtt, majd az országszerte elkövetett üzemanyaglopások után mindkét járművel lerobbant. A rendőrségi üldözés elől menekülve Panyolánál defektet kapott, és a közelben kétszer is átúszta a Szamost, hogy meglépjen a hatóságok elől, de a tolparton várakozó rendőrök végül elfogták. Az ügyészség vádat emelt a vakmerő tolvaj ellen, és többek között letöltendő börtönbüntetést indítványozott rá.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: de szeretem pénzt.
1: Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.
2: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg csizmatérré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Szociális Tárcával együttműködve összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az OKFŐ operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Még meg is meg.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, ha lányul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Ez a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Neki elhiszem akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágereit. Ez a Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét. FM 105.1.